0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A mai napon véget ér Szita Károly kaposvári beszélgetések fórum sorozata. Kaposvár polgármestere 13 helyszínen várta a kaposváriak észrevételeit. A fórumokon kiderült, több lakótelepen a parkolás okozza az egyik legnagyobb gondot, ezért az új parkolóhelyek kialakítását vizsgálják. Kaposfüreden a Deseda felé vezető kerékpárút volt az egyik fő téma, sőt, ugyanitt az illegális szemétlerakásról is kérdeztek. Az aranyi lakótelepen a busz közlekedés témáját járták körbe. A donnerieket az esetlegesen épülő új élelmiszerüzlet is megosztja. Van, aki szerint szükség lenne ott rá, mások nem látnák értelmét. A kaposvári beszélgetések idei fórum sorozata ma délután 5 órakor zárul a Toponári Művelődési Háznál. Megnyílt Fonyódon a meseösvény, amely a Balatonhoz kapcsolódó legendákat hozza közelebb a látogatókhoz. Az ingyenesen látogatható, több állomásos útvonal a város több pontját köti össze, közben pedig a tó keletkezéséről, régi hősökről és a fonyódi kriptavilla szerelmi történetéről is mesél. A séta közben rejtvényeket kell megoldani, a kaland végén pedig egy titkos láda várja a felfedezőket. A meseösvény pályázati támogatással, helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével valósult meg. Október a látás hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemvizsgálat és a látás megőrzésének fontosságára. A szakemberek szerint akkor is érdemes ellenőriztetni a szemünket, ha nem tapasztalunk komolyabb panaszokat, hiszen egyes elváltozások sokáig tünetmentesek lehetnek. A hónap során országszerte több helyen szerveznek látásellenőrzéseket és a szem egészségével kapcsolatos programokat.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: 91.2. Rádió most.

0: kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.
1: Az

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között egy órás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-ig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutya tulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Mellrák prevenciós mobil program indul októberben a leghátrányosabb helyzetű településeken élő nők számára. A programban mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot biztosítanak, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi vizsgálatra irányítják a pácienseket. A résztvevők a mell önvizsgálatát is megtanulhatják. A kezdeményezés egész évben elérhető lesz, így évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő kaphat segítséget a korai felismerésben.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint a térkövezett sétányt akár 20 bronz domborműves oszlop szegélyezheti, amelyeken a városhoz kötődő ismert művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg. Az első oszlop második Rákóczi Ferenc arcképével már novemberre elkészül, a többi jövőre, illetve 2028-ra készülhet el támogatásokból. A választható személyek között van például Kálmán Imre, Varga Imre, Németh Nándor, Kródi Gyula és Karinti Frigyes, de a listán szerepel Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alá került a terrorelhárítási központ. A szervezet a nevét megtartva országos hatáskörrel folytatja munkáját. Ugyancsak megszűnt korábbi formájában az Országgyűlési Őrség. A személyvédelmi feladatai a TEC-hez, az objektumvédelem pedig a Készenléti Rendőrséghez került. Az Országgyűlési Őrség a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, az állomány tagjai pedig megtartják a rendőröktől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium szerint a változások célja az egységesebb szakmai irányítás és a hatékonyabb együttműködés.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

minden odalát. 91.2 Rádió most. You should never treat me like all the boys you hated.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I...
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Roy és Ádám trió.
3: Hallgassátok ti is a Rádió most.
2: De most...

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Közel 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet kedden Kaposgyarmaton a főutcában. A tűz egy szénakazarra és a közeli erdő növényzetére is átterjedt. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy azok a fákra is átterjedjenek. A gyerekek önbizalmának, önértékelésének és érzelmi intelligenciájának fejlesztéséről tartott előadást Pécsi Rita neveléskutató a kaposvári hangyatanodában. A szakember előadásában elmondta, az iskolai osztályzatok mellett az is fontos, hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki társaikkal, hogyan kezelik a konfliktusokat és mennyire tudják elfogadni önmagukat. Ezek a készségek ugyanis folyamatosan fejleszthetők, és ebben a pedagógusok mellett a szülőknek is fontos szerepük van. A hangyatanodában ezért a tanulás mellett a készségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esetében. Megnyílt Fonyódon a meseösvény, amely a Balatonhoz kapcsolódó legendákat hozza közelebb a látogatókhoz. Az ingyenesen látogatható, több állomásos útvonal a város több pontját köti össze, közben pedig a tó keletkezéséről, régi hősökről és a fonyódi kriptavilla szerelmi történetéről is mesél. A séta közben rejtvényeket kell megoldani, a kaland végén pedig egy titkos láda várja a felfedezőket. A meseösvény pályázati támogatással helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével valósult meg. Idén is ellenőrzi a fogyasztóvédelem, hogy a boltok és szolgáltatók betartják-e a jótállási szabályokat. Azt nézik, hogy a vásárlók megfelelő tájékoztatást kapnak-e a jogaikról, és szabályosan kezelik-e a reklamációkat. Tavaly közel 500 ilyen ügyben indult eljárás, ezek 2/3-ában találtak szabálytalanságot, összesen 94 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb probléma az volt, hogy nem készült megfelelő jegyzőkönyv, illetve hiányos volt a jótállási jegy. Több tízezer e-könyv válhat ingyenesen elérhetővé a látássérültek számára a Látás hónapja alkalmából. Egy hangos könyv platform új, mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésével az e-könyvek felolvastathatók, a szolgáltatást pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen használhatják. Jelenleg már több mint 12 ezer könyv érhető el így, a kínálat pedig az év végére akár 40 ezer címre is bővülhet. A technológia azoknál a könyveknél jelent segítséget, amelyekből még nem készült hagyományos hangos könyv, így a látássérültek gyorsabban férhetnek hozzá új kiadványokhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között egyórás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-éig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint a térkövezett sétányt akár 20 bronz domborműves oszlop szegélyezheti, amelyeken a városhoz kötődő ismert művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg. Az első oszlop második Rákóczi Ferenc arcképével már novemberre elkészül, a többi jövőre, illetve 2028-ra készülhet el támogatásokból. A választható személyek között van például Kálmán Imre, Varga Imre, Németh Nándor, Kródi Gyula és Karinti Frigyes, de a listán szerepel Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. Egy mobil alkalmazásban egyesítenék a balatoni utazással, programokkal és kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket. A fejlesztés alatt álló digitális turisztikai kártya segítene a turistáknak a közlekedésben, a tájékozódásban, valamint a programok és látnivalók megtalálásában. A tervek szerint a már működő balatoni kártyákat és szolgáltatásokat is összekapcsolnák az új rendszerrel. A fejlesztők hosszabb távon több ezer szolgáltatóval és akár 100 000-es felhasználói körrel számolnak. A részletek még formálódnak, az első rendszer a jelenlegi tervek szerint 2027 őszén indulhat el.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ródh Balázsi Hunor.
2: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Október 2-a van, és már bizony ez a hét utolsó munkanapja, péntekre ébredtünk. Hűvös a reggel, aztán kellemes lesz a nappal, ezt már a héten megszokhattuk, és nyugodtan szokjunk hozzá, mert a következő napokban is az előző napok időjárása érvényesül. A mikrofonnál Ródh Balázsi Hunor, ma is számíthattok rám, ma is elindítjuk együtt lendületesen, jó hangulatban, energikusan, aktuálisan ezt a napot, és ma is együtt kezdünk el a hétvégére. Tartsatok velünk, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, most pedig zenélünk, David Guetta előtt még Dua Lipa érkezik, és az Illusion az óra elején.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Október 2-a van, és akik ma ünnepelnek, ők a Petrák. A Petra, héber görög latin eredetű név, jelentése kőszikla, egy másik értelmezés szerint pedig a Petronella önállósult becézője. A Petra név jó eszű, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz, becsüli a minőségi dolgokat, komoly természetű, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem. Már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Az otthon és a család nagyon fontos számára, szüksége van arra a békére, biztonságra és nyugalomra, amit csak ez a környezet adhat meg neki. Bármibe is fogjon, mindent belead, hogy azt a legjobb tudása szerint tegye, igyekszik minden feladatát véghez vinni. Kedves Petrák, nagyon boldog névnapot nektek, legyen egy csodás pénteketek, ünnepeljétek meg rendesen, és nektek szól, illetve a nap ünnepeltjeinek Rag & Bone Man-től az All You Ever Wanted.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Na nézzük, milyen fontos dolgok történtek Kaposváron, milyen aktualitásokról érdemes tudni. A kaposvármos.hu-n minden ott van. Új lendület, új csapat, új ízek. Október 5-én újra nyit az Akác étterem és bistro. Nem kell Tájföldig utaznod, egy darabka Tájföld már Kaposváron is vár. Vasárnap lezárják a Balcsi-Zsilinszky utca egy részét, a Kossuth-Lajos utca kétirányúvá válik. Több ezer kaposvári üzent a tisztább levegőért. Két kaposvári belvárosi lakásból akart lopni, újabb vádemelés a besurranó tolvaj ellen. 22 év után győzött újra Szolnokon a Kaposvár. Sétával hívják fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. Győzelemmel mutatkozott be hazai közönség előtt a Finó. Megszerezte első győzelmét az újonc balfácánok. És ismét megyék lesznek a vármegyék helyett. Ezekről az aktualitásokról tájékozódhattok, hogyha a kaposvármos.hu-ra kattintotok, tegyétek meg!
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: tér. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A levegő tisztaságára hívja fel a figyelmet egy új kirakat Kaposvár sétáló utcáján. Az üres üzlethelyiséget a Hungary projekt plakátjaival rendezték be, amelyeket kedden mutattak be. Kárpáti Tíme alpolgármester szerint fontos, hogy minél több módon emlékeztessék az embereket arra, hogy a tiszta levegő megőrzéséért mindenki tehet. Mint mondta, Kaposváron ezt elektromos buszokkal és zöld fűtőmű működtetésével, és a gyerekek környezettudatos nevelésével is igyekeznek segíteni. A kirakatot egy kaposvári általános iskola diákjai is megnézték, a kezdeményezés célja pedig az, hogy a járókelők legalább egy üzenetet magukkal vigyenek a plakátokból. Megnyílt Fonyódon a meseösvény, amely a Balatonhoz kapcsolódó legendákat hozza közelebb a látogatókhoz. Az ingyenesen látogatható, több állomásos útvonal a város több pontját köti össze, közben pedig a tó keletkezéséről, régi hősökről és a fonyódi kriptavilla szerelmi történetéről is mesél. A séta közben rejtvényeket kell megoldani, a kaland végén pedig egy titkos láda várja a felfedezőket. A meseösvény pályázati támogatással helyi alkotók, vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével valósult meg. Kiállítják a Jézus jászolának tartott erekjét Rómában, így a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják. A Santa Maria Maggiore bazilikában őrzött erekje 5 szikomorfalécből áll. A keresztény hagyomány szerint ezek azok a darabok, amelyekből Jézus jászla készült. Az erekjét október 15-től a bazilika egyik kápolnájában helyezik el, ahol a látogatók közelebbről is megtekinthetik. December 24-én visszakerül a fő oltárhoz, később pedig korszerűsítik az erekje tartóját és a környezetét is.
0: Időjárás jelentés.
5: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Gallup-tól és Jazz Glint-től szólt a Summer's Back, jó reggelt. Biztos vagyok benne, hogy köztetek is van olyan, aki egyébként már most így október elején visszasírja a nyarat, a hőségrajongók, a napozás szerelmesei. Én nem tartozom közéjük, nekem tök jó úgy, ahogy most van. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jó utat a munkába. Na hát elérkeztünk ehhez a naphoz is. Én nem tudom, ki hogyan érzi, de én azt érzem, hogy ilyen csettintésre telnek múlnak a hetek. Most volt a múlt péntek, és most már ez a péntek van, aztán pikpak itt lesz a jövő péntek is, és egyik hét követi a másikat, éppen ezért kell kihasználni a nap minden percét, és megélni a pillanatot, hiszen a pillanat csak a tiéd. Ezt már tudhatják a mi hallgatóink. Hamarosan jövök a kalendáriummal, de most a reflektorfényt a zenékre irányítjuk. Jön a Lighthouse Family és a High, előtte pedig Olivia Dean és a Man I Need It a rádió mostan.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Na nézzük, hogy mi minden történt október 2-án. Kezdjük azzal, hogy 2007 óta a mai az erőszakmentesség és a béke világnapja. 178 éve gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője lemondott tisztségéről. Ma 157 éve született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos. 1956-ban ezen a napon üzembe állították az első atommeghajtású órát. 57 éve született Selmeci Roland, színpadi, film és szinkronszínész. Sokáig ő volt Brad Pitt és Antonio Banderas magyar hangja is. Sajnos 38 évesen autóbalesetben vesztette életét. 56 éve született Erős Antónia, újságíró, műsorvezető. Ma van a vegetarianizmus világnapja, immár 49 éve. Ugyanakkor 265 éve, hogy meghalt Mikes Kelemen, memoáríró, műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja. 116 éve első alkalommal ütközött össze két repülőgép a levegőben. Ma 88 éve, hogy megkezdte működését az első gázturbina. És végül, de nem utolsó sorban, 76 évvel ezelőtt született Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa. Úgyhogy most jöjjön is egy jó Mike and the Mechanics nóta, mégpedig a Word of Mouth, így Mike Rutherford születésnapján.
0: Ez volt a kalendárium.

A New Level Empire-től és Szerecsen királytól, ez volt a Son of the Sun még 2015-ből. Jézus Úristen, ezek a dalok mind úgy tűnnek, mint hogyha most egy-két évvel ezelőtt jelentek volna meg, holott már 11 éves muzsika. Na de kedves hallgatók, hamarosan hetet üt az óra, újból híreket hallhattok Pál Patriciától itt a Rádió Moston, utána pedig kezdjük is a Naprakészt, ma is aktualitásokkal és fontos kaposvári tudnivalókkal jövünk 7 és 9 óra között. Most pedig egy klasszikussal zárjuk az első közös óránkat, október 2-án jön a Calling és a Wherever You Will Go 2002-ből.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A 2 létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között 1 órás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-ig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között. A tervek szerint a térkövezett sétányt akár 20 bronz domborműves oszlop szegélyezheti, amelyeken a városhoz kötődő ismert művészek, sportolók és közéleti személyiségek jelennek meg. Az első oszlop 2. Rákóczi Ferenc arcképével már novemberre elkészül, a többi jövőre, illetve 2028-ra készülhet el támogatásokból. A választható személyek között van például Kálmán Imre, Varga Imre, Németh Nándor, Kródi Gyula és Karinti Frigyes, de a listán szerepel Széchenyi István, Beszédes József és idősebb Lóczi Lajos is. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével több megyében. A szervezet szerint ismeretlenek a lakhatási programban támogatott családokat keresik fel, máltai munkatársnak adják ki magukat, majd iratokat, szerződéseket és számlákat kérnek, sőt felvételeket is készítenek. A szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy idegeneket csak az igazolványuk ellenőrzése után engedjenek otthonukba.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, még picit hűvös van odakint, úgyhogy a fázósaknak mondom, ne induljanak el, ha nem öltöztek fel jól. Aztán később majd le lehet dobni a textilt egy picit, hogyha esetleg túl melegnek érzik az időjárást. Na de ez itt már a napra kész a Rádió Moston, és ma is nagyon aktuálisak leszünk. Ma is Kaposvár kerül a figyelem középpontjában ebben a 2 órában, na meg a nagyon jó zenék. Hívom Smar Rafit, akitől időjárás előrejelzést fogunk fogunk majd kifacsarni. Közlekedési infónk is lesz, a Kofa Vizittel is jelentkezünk, illetve jelentkezik 8 óra után a Most Megkérdezzük című műsorunk, ahol Szita Károly, Kaposvár polgármestere, ezúttal is Széki Évi kolléganőm kérdéseire válaszol majd a város életét érintő fontos tudnivalókat illetően. Töltsétek velünk ezt a két órát, akár munkába menet, akár a munkában, akár otthon hallgattok bennünket. Na de akkor zenéjünk is egy picit, oldjuk a hangulatot, Dr. Béres és a Jazz meg az, a Ma jól vagyokkal jön a folytatásban, most pedig az órát Calvin Harris és Ellie Goulding nyitja az Outside-dal.

0: Időjárás jelentés.
1: Egyre rövidebbek a nappalok, egyre hosszabbak az éjszakák, és egyre hűvösebbek is, mert hogy bizony ez már az október, benne vagyunk javában az őszben, éppen ezért kíváncsiak vagyunk arra, hogy mikor érkezik változás az időjárásunkban, és azért, hogy ezt megtudjuk, már is itt a vonalban a kaposvármost.hu és a Rádió Most időjósa, Smar Rafael. Jó reggelt, szia Rafi!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok! Bizony ilyen szép reggelekre ébredhetünk minden nap, de még a jövő hét első felében is. Noha egy picikét hűvi lesz, tehát azért már a pulóver vagy kiskabát elkelhet. 4-7 fokig hűl le a levegő, de napközben élvezhetjük a 24-26 fokot szikrázó napsütéssel, esetleg kis fátyó felhőkkel. Nagyon szép, igazi vénasszonyok nyara várható most a hétvégén, de még a jövő hét elején és a közepén is.
1: Ez lényegre törő volt. Nagyon szépen köszönjük, Rafi, drága hallgatók, élvezétek a kellemes őszi időt, ameddig csak lehet, mert biztos vagyok benne, hogy nem tart örökké.
0: Időjárás jelentést hallottak.

Lady Gaga-tól szólt a This Is a 91.2-n 2024-ből, 7:30 és Pál Patrícia híreihez közelítünk, aztán 7:30 után hozom a közlekedési infókat is Kaposvár útjairól, most pedig Denzel érkezik a rádió moston egy 2003-as dallal, ez a Pump It Up.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzin

0: kényelmes hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár Önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Október 1-én elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2027-es évfolyamába. A karrierindító program olyan 30 év alatti fiatalok jelentkezését várja, akik pályakezdő diplomásként szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni a hazai közigazgatásban. Aki felvételt nyert, 7 hónapon át dolgozhat majd egy általa választott minisztériumban, utána pedig egy 3 hónapos külföldi szolgálaton vehet részt egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. Ennek során a résztvevők havi 350.000 forintos ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani. Október a látás hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres szemvizsgálat és a látás megőrzésének fontosságára. A szakemberek szerint akkor is érdemes ellenőriztetni a szemünket, ha nem tapasztalunk komolyabb panaszokat, hiszen egyes elváltozások sokáig tünetmentesek lehetnek. A hónap során országszerte több helyen szerveznek látás ellenőrzéseket és a szem egészségével kapcsolatos programokat.
2: Időjárás jelentés.
3: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Ma reggel is beszéltem már Lacival, az Euróhatszóra taxi munkatársával, már rója a köröket, viszi az utasokat, és természetesen közben nyitva tartja a szemét, hogy tudjon nekünk mit mondani. Hát kérem szépen, tele van a város, péntek van, nagy a forgalom odakint, több utca csak lépésben járható, ilyen például a Szent Imre, vagy a négysávoson is sokan vannak, és amit Laci megállapított, hogy több a rolleres, illetve a kerékpáros odakint, és ezzel kapcsolatosan megállapított, hogy azt tapasztalja, hogy egyre több rolleres és kerékpáros kell át szabályosan a gyalogátkelő helyen, azaz leszáll és áttolja az eszközt. Ezt egyébként én is tapasztalom. Sokan vannak a Honvéd utcában, a Honvéd utca és az Arany János téri körforgalom között is, a Kisfaludi utcában is, az iskolák környéke értelemszerűen telített. Az Arany János körforgalomtól a Margit templomig szintén sok az autós, aztán ott a Füredi úthoz érkezve már szétoszlanak több sávban. A piac telített, nehéz parkolóhelyet találni, sokan vannak ott. A Kontrási utca végén, ahogy felmegyünk és a Zárda utcába kanyarodunk, még mindig ott van a felbontás, az útfelbontás egészen pontosan. Ott nagy sebességgel ne vegyük be a kanyart, mert meglephet. A Damjanich 30 körül szintén van egy útfelbontás, ott parkolók vannak lezárva. Az Unix előtt az aknafedelet még mindig kerülgetni kell a külső sávban, ez így a reggeli órákban zavaró, aztán napközben már nem okoz akkora fejtörést. A bevezető utaink természetesen forgalmasak, akármelyik irányból jövünk Kaposvár felé, és amit még kiemelt Laci, a Szigetvári felüljáró, a Berzsenyi és a Zselici út között. Ha kiegészítenétek, kedves hallgatók, a közlekedési infókat, írjatok 0670-32-32-355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra.

A Narcotic Trust-tól hallgattuk az I Like It-et itt a Rádió Moston, már 3:48 is elmúlt, kedves rádióhallgatók, és van egy fontos dolog, amiről beszélni kell, a hírekben is hallhattátok, de nyomatékosítom jó magam is, hogy vasárnap lezárják a Balcsi-Zsilinszky utca egy részét. A Kossuth-Lajos utca pedig kétirányúvá válik. Emelődarú érkezik ugyanis október 4-én vasárnap a bíróság épületéhez, ennek pedig az a célja, hogy a tavaly megsérült Justícia szobrot leemeljék az épület tetejéről. A bíróság előtti utcakaszt így teljesen lezárják, így bár be lehet hajtani a Balcsiba, a Kossuth-Lajos utcáig már nem lehet eljutni autóval majd. A Kossuth-Lajos utca, Somsics és Balcsi közötti szakasza viszont erre az időre kétirányú lesz, tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenes táblákat fog kihelyezni már a Betlentéri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A munkálatok nagyjából egy napot vesznek igénybe, ezért is választották a kevésbé forgalmas vasárnapi napot. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Egyébként beszéljünk egy picit Justíciáról, miért is van szükség erre a manőverre. A női alakot ábrázoló szobor egy éve 2025. októberében sérült meg, amikor letört a jobb karja és a földre zuhant, szerencsére személyi sérülés nem történt. A kora eklektikus és szecessziós stílusjegyeket egyaránt magánhordozó bírósági épület Károly Emil, Fejér Lajos és Ritter Ignác munkája, és 1905-ben adták át. Justícia egyébként az igazságszolgáltatás szimbóluma, és ez a szobor a törvényszék tetején a két csonkatorony között foglal helyet. Különlegessége, hogy a többi Justícia szoborral ellentétben nincsen bekötve a szeme. A bal kezében tartja a pallost, és a jobban a mérleget. Na de úgy néz ki, hogy a szobrot hál' Istennek felújítják, úgyhogy kedves hallgatók, aki vasárnap a Balcsiban járna, e szerint közlekedjen. Most pedig Callum Scott-tal megyünk tovább, érkezik a Roots Kaposvár rádiójában. Sunshine.

A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Give me a D! D! Give me a I! I! Give me a S! S! Give me a C! C! Give me a O!

0: Pofa vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Péntek van, piaci nap, már a közlekedési infokban is hallattuk, hogy zsúfolt a forgalom a piac környékén, kevés a parkolóhely, na de hát ez pénteken és szombaton reggel így szokott lenni. Én hoztam néhány árat nektek, hogy tudjátok, mire számítsatok. Például, aki egy picit feldobná a hétvégét és kacsamájat vásárolna, akkor a fagyasztott kacsamáját 14.900 forintos kilós áron tudja megvenni. A csirkemell filé kilója 1.990 forintba kerül, a sertés oldalasé 2.399-be, míg a sertés papszeleté szintén 2.399 forintba. Almát is vásárolhatok, kilós ára 299 forinttól van, a zöldbab kilója 2000 forint, a dukhagymái 1600, a sütőtök kilója 550 forintba kerül, míg mákot is találhatok 2500 forintért egy kilót. És végül, de nem utolsó sorban, a főzőtököt ajánlom még figyelmetekbe, ennek kilója 580 forint, ugyanakkor holnap október 3-án véradás is lesz a piacon, úgyhogy ha mentek vásárolni, segíthettek is más.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel, szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-ig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a Városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között 1 órás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Területlezárást rendeltek el csütörtöktől az Országház és a hozzátartozó mélygarázs körül, legkésőbb december 31-éig. A korlátozás több környező, illetve dunaparti területet is érint. A kijelölt részeken gyülekezést és nyilvános rendezvényt nem lehet tartani, egyes szakaszokon viszont a gyalogos és kerékpáros forgalom megmarad. A lezárás hátterében az áll, hogy az Országház védelmét az Országgyűlési Őrségtől a Készenléti Rendőrség vette át. Több tízezer e-könyv válhat ingyenesen elérhetővé a látássérültek számára a Látás hónapja alkalmából. Egy hangos könyv platform új, mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésével az e-könyvek felolvastathatók, a szolgáltatást pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen használhatják. Jelenleg már több mint 12 ezer könyv érhető el így, a kínálat pedig az év végére akár 40 ezer címre is bővülhet. A technológia azoknál a könyveknél jelent segítséget, amelyekből még nem készült hagyományos hangos könyv, így a látássérültek gyorsabban férhetnek hozzá új kiadványokhoz.
0: Időjárás jelentés.
6: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: 8 óra múlt, ez már a naprakész második órája. Köszönjük a híreket Patriciának, várjuk vissza fél 9-kor is. Drága hallgatók, hamarosan picit háttérbe vonulok. Érkezik a Most megkérdezzük Szita Károllyal és Széki Éva kolléganőmmel, úgyhogy maradjatok velünk, és legyetek naprakészek a város életét érintő eseményeket illetően is. Most azonban ezt az órát a Starship örökzöldjével nyitjuk. 1985-ből jön a We

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki tegnap este Toponáron fejezte be a Kaposvári Beszélgetések polgármesteri fórum sorozatot. Mikor legutoljára erről beszélgettünk, akkor polgármester úr azt mondta, hogy a legtöbben az új autóbusz menetrend iránt érdeklődnek. Így a beszélgetés sorozat végére ez maradt-e a sláger téma, milyen tapasztalatokat szerzett polgármester úr?
2: Változó. Azokban az utcákban, ahol sokan használják az autóbuszainkat, ott nyilvánvalóan nagyobb érdeklődés volt, hogy milyen lesz az új menetrend. És visszalátják-e az új menetrendben azokat a javaslatokat, amiket megfogalmaztak korábban. 170 új járat naponta, ebből a 170 új járatból több mint 80 hétvégén fog menni, sűrítve ezzel a közlekedést, új lakótelepek vagy utcák kerülnek be a tömegközlekedésbe, közösségi közlekedésbe, Buzavirág lakótelep és környéke, az Aranyi lakótelep, a Nyár utca, itt minibuszok fognak járni, és nyilvánvaló ezek a körzetek, akik a legnagyobb érdeklődéssel tekintettek a buszmenetrend iránt. Fontos is volt, hisz magam ezekből a találkozókból tudom leszűrni azt, hogy valamit jól vagy rosszul csinálunk. Valamit elhagyunk, és az hiba volt, valamit megépítünk, de azt nem úgy kellett volna. Vagy hogy minek örülnek, mi az, amiben eltaláltuk a kaposváriaknak az igényét. De mindenhol a puding próbálja az evés. Egyrészt, amikor tartom a lakossági beszélgetéseket, akár hiszi, akár nem, már 30 esztendeje, minden évben kérem a kaposváriaktól ezt a lehetőséget, akkor látom, akkor érzékelem, hogy mi a jó, mi az, ami még tennivalónk, és a buszmenetrenddel kapcsolatban is azt tudtam mondani, hogy megint a puding próbálja az evés, hogy november 1 és december 31-e között még szintén lesz egy türelmi időszak, amikor ha van valami, amiben még javítani kellene, akkor azt mondják el annak érdekében, hogyha lehet, akkor azt ki tudjuk javítani.
1: Mi lesz azoknak a javaslatoknak, észrevételeknek a sorsa, amelyek elhangzottak ezeken a beszélgetéseken?
2: Meg lesz csinálva. Minden évben úgy készülök ezekre a beszélgetésekre, hogy előveszem a tavalyit. Mind a 13 helyre, ahova mentem Kaposváron, és ott voltam, vittem magamra a tavalyit. Felkészültem, mentem oda, és mindig megnézem előtte, hogy mit mondtak, mit kértek, mi az, ami elkészült, mi az, ami csak részben készült el, mi az, ami nem készült el. És választ kérek a kollégáimtól, hogy miért csak részben készült el, vagy miért nem készült el, hogy oda tudjak menni felkészülten. Hál' Isten, nagyon sok mindent megtudtunk már most a mögöttünk hagyott időszak alatt készíteni, javítani, beruházni mindazokból, amelyek felmerültek. Most is jöttek új javaslatok is. Ezeknek az új javaslatoknak is az lesz a sorsa, hogy akkor, amikor majd 2027-ben nyár elején, vagy pedig ősz elején kérem ismét a kaposváriaktól a találkozás lehetőségét, akkor nem tudjak arról számolni, hogy mi az, amit tettünk.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, a Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében a kaposvári idősek havi programokról beszélgetünk. Október az idősek hónapja, és Kaposvár minden esztendőben rengeteg programmal köszönti szépkorú polgárait. A legnagyobb esemény ma este az arénában lévő Gára koncert lesz. Polgármester úr miért érzi fontosnak, hogy minden esztendőben kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket a város idős polgárai iránt?
2: Ugye elég furcsa nekem most beszélni erről, mert 32 évvel ezelőtt volt az első idősek köszöntése. Akkor nálam idősebbeket köszöntöttem. 32 évvel fiatalabb voltam. 32 évben minden egyes esztendőben találkozunk valahol. Az idősek világnapja, az idősek hónapja valamelyik rendezvény sorozatán azért, hogy beszélgessünk. Most azért furcsa, mert most a korosztályomat köszöntöm ma este. Most a korosztályomnak fogok beszélni. És ha visszagondolok a mögöttünk hagyott évekre, akkor az a korosztály, aki meg fog jelenni ma este, ők építettük, együtt építettünk Kaposvárból európai város. Vagyis egymásnak tudunk gratulálni, és egymással tudjuk megbeszélni, hogy vajon van-e mire büszkének lennünk. És van a kaposvári idősebb korosztálynak mire büszkének lennie, többek között azért, mert egy európai színvonalú várost épít. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a Berzsenyi utcába még a fürdőkádból itatták a lovakat. Aztán onnét kezdtük, aztán befejeztük az Eszterházi híddal, amit megépítettünk meg az új közlekedési központtal. De ezzel még nincs vége, még megyünk tovább, és ebbe kell bevonnunk, ennek a korosztálynak kell bevonni a nálunk fiatalabbakat, hogy legyenek részesei ők is a városépítésnek, és annak az örömnek, amit ez jelenthet számunkra. És persze szervezetten találkozunk, szerintem ma is egy jó buli lesz, Delhusza John az egyik énekes, a másik pedig Ihos József, aki nekem évfolyamtársam volt a Munkácsi Mihály gimnáziumban, Kató néni, akkor is már ilyen baboskendős, piros fejkendőt hordozott a születekbe, és szórakoztatott bennünket azzal a humorával, ami szerintem a mai nap is, a mai este is magával fog hozni.
1: Jó szórakozást estére, köszönjük a beszélgetést!
0: Ez volt a Most Megkérdezzük.
3: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Hát én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat

0: A kormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár Önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Október 1-én elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2027-es évfolyamába. A karrierindító program olyan 30 év alatti fiatalok jelentkezését várja, akik pályakezdő diplomásként szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni a hazai közigazgatásban. Aki felvételt nyert, 7 hónapon át dolgozhat majd egy általa választott minisztériumban, utána pedig egy 3 hónapos külföldi szolgálaton vehet részt egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. Ennek során a résztvevők havi 350 000 forintos ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani. Területlezárást rendeltek el csütörtöktől az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs körül, legkésőbb december 31-ig. A korlátozás több környező, illetve dunaparti területet is érint. A kijelölt részeken gyülekezést és nyilvános rendezvényt nem lehet tartani, egyes szakaszokon viszont a gyalogos és kerékpáros forgalom megmarad. A lezárás hátterében az áll, hogy az Országház védelmét az Országgyűlési Őrségtől a Készenléti Rendőrség vette át.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Szép reggelt mindenkinek, péntek van, és szerintem joggal mondhatom, hogy a kedvenc munkanapunk, mert ilyenkor már itt lebeg előttünk a hétvége, és tudjuk, hogy nem kell dolgozni, de ezt mindig hangsúlyozom, hogy a szerencséseknek, mert bizony azért sokan dolgoznak szombaton és vasárnap is, kívánunk minden hétvégén is dolgozónak kitartást a hétvégére, a többieknek pedig majd jó szórakozást, jó kirándulgatást, kellemes időtöltést, az időjárás bizony velünk lesz, hogyha a kültéri programot szeretnénk tervezni a hétvégére, tegyetek így. Én pedig itt a Rádió Moston hozok néhány programot a hétvégére hamarosan. Maradjatok velünk, Olivia Rodrigóval nyitjuk a fél órát, jön a Vampire.
3: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Ez volt Simply Red dala, a Sunrise itt a Rádió Moston, kedves rádióhallgatók, és ígértem, hogy hozok néhány programot a hétvégére, mert bizony lesz hová menni, lesz miből válogatni az előttünk álló napokon is. Ma például a Takács Gyula könyvtárban délután 3-tól kezdődik egy program, ahol bemutatkozik a Kapocs Kutyasuli, fedezzük fel Magyarország kutyafajtáit és ismerjük meg a felelős állattartást, aztán délután 5-től a Terrafanatikot ismerhetitek meg, egzotikus állatok, kisokos előadás, bátorságpróba és kérdezfelelek, mindez az állatvédelmi héthez kapcsolódóan, az Állatok Világnapja apropóján, a Takács Gyula könyvtárban két szuper állatos program egy napon. Holnap október 3-án Titi Táncház lesz, ahol muzsikál a Somogy zenekar, a helyszín az Együd Árpád Kulturális Központ, a belépés ingyenes, 17:30-tól a tipegők, 18:00-tól a gyermekek, és este 19:30-tól az ifjúságot és a felnőtteket várják táncházba. Aztán Country Club koncert is lesz, mégpedig a Silver Rose Banddel a K központban, szintén holnap, este 8:00-tól a belépés itt is ingyenes. Aki szeretne egy kis szüreti hangulatot, Kaposmérőbe látogasson el holnap október 3-án, ahol szüreti felvonulás és mulatság lesz. Délután 13:30-tól lesz a gyülekező a faluház udvarán, aztán 14:00-kor indul a felvonulás. Délután 16:00-tól a Bokréta óvoda óvodásai táncolnak, aztán 17:30-tól Nagy Bandó András lép színpadra, Bandó Kabaré felnőtteknek és egy kicsit a gyerekeknek is. Aztán 17:45-tól Nyugdíjas Klub, Bossi Band előadás, Baglas Néptánc Együttes Marcaliból és 19:30, illetve este 11 között a Maxim zenekar szórakoztat. Egy mondhatni egész napos program, nem is olyan messze, mindössze 8 kilométerre Kaposvártól. Drága hallgatók, jó szórakozást kívánok a hétvégére, Denizzel és Orsolai Renivel folytatjuk, jön a Hányadik.

Skunks dalát hallgattuk, a Never Going Home szólt a rádió moston, és hát kedves hallgatók, már el is érkeztünk szépen lassan 9 órához, amikor újból híreket hallattok Pál Patriciától itt a rádió moston. Na de utána is folytatjuk a megszokott lendülettel, energiával és nagyon-nagyon jó zenékkel. Most pedig ezt az órát egy 2025-ös dallal zárjuk, Miles Smith érkezik és a Stay.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ebb összeírást végez az önkormányzat Kaposváron. A kutyatartóknak november 15-ig kell leadniuk az adatlapot. A felmérésre azért van szükség, mert az előző ebb összeírás 2023-ban volt. Az adatlapot minden kutyatulajdonosnak ki kell töltenie, akkor is, ha azóta nem változtak az adatok. A nyomtatványt be lehet nyújtani személyesen a városházán, levélben, ügyfélkapun vagy elektronikusan az önkormányzat honlapján elérhető űrlapon. Fontos az is, hogy minden 4 hónaposnál idősebb kutyát kötelező mikrocsippel ellátni. Október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyen a kaposváriak is betekinthetnek abba, hogyan készül a távfűtéshez szükséges hő. A Füredi úti zöld fűtőműben faapríték elégetésével állítanak elő hőenergiát, a Kanizsai utcai fűtőmű pedig szintén a távhőrendszert látja el. A két létesítmény összesen mintegy 6900 lakás, valamint több mint 300 intézmény és vállalkozás fűtésében vesz részt, és a meleg vízellátásban is szerepet játszik. Az érdeklődők 14 és 19 óra között egyórás üzembejárásokon nézhetnek körül, egy-egy alkalommal legfeljebb 15-en. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők arra is figyelmeztetnek, hogy a fűtőművekben nagy zajra kell számítani, 18 év alatt pedig csak szülői felügyelettel lehet részt venni a látogatáson. Mellrák prevenciós mobil program indul októberben a leghátrányosabb helyzetű településeken élő nők számára. A programban mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot biztosítanak, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi vizsgálatra irányítják a pácienseket. A résztvevők a mell önvizsgálatát is megtanulhatják. A kezdeményezés egész évben elérhető lesz, így évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő kaphat segítséget a korai felismerésben. Az iráni konfliktus miatt több mint 100 milliárd euróval nőtt az Európai Unió idei energiaköltsége. Az Unió energiaügyi biztosa szerint a többletkiadás főként a fosszilis energiahordozók drágulásából adódik, miközben az Unió nem jutott több gázhoz vagy olajhoz. A biztos úgy fogalmazott, a helyzet ismét megmutatja, mennyire kiszolgáltatott Európa az importált energia árának, ezért szerinte nagyobb szerepet kell kapnia az Unió saját energia termelésének.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon többnyire felhős, időnként napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél pedig gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 8 fok körül, délután pedig 23-24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nagyon szép délelőtt mindenkinek, 9 óra után járunk, Elenától szólt a Disco Romancing, hát ez a dal sem mai, 2011-es, bizony már 15 éves muzsika. Na de kedves hallgatók, egy picit azért tekintsünk előre, hiszen egy kiváló napnak nézünk elébe. Péntek van, október 2-a, köszöntjük a Petrákat, minden Petrának boldog névnapot kívánunk a mai napon, és köszöntök mindenkit, aki a rádió mostal tart, így a délelőtti órákban. A legtöbben ilyenkor talán a munkahelyükön hallgatnak bennünket, kívánunk nekik kitartást a mai naphoz, és azért remélem, hogy sikerül a munkahelyekre is becsempészni egy kis jó hangulatot a jó zenékkel, érdekes infokkal. Továbbra is számítok rátok, írjatok, hívjatok 0670 32 32 355, osszátok meg velünk gondolataitokat, hogyha látok valamit az utakon, ami említésre méltó, azt is mindenképp. Na de akkor zenéjünk is tovább, Zedd és Katy Perry, nem sokára benéz hozzánk, úgy, ahogy Dua Lipa is, most pedig a Mango Rice dalát hallgatjuk, ez az örökké tart Kaposvár rádiójában.

Pát hallgattuk, ez volt a Houdini a Rádió Moston, 9:40 múlt, kedves hallgatók. Van egy fontos dolog, amiről érdemes beszélni, mert hogy az Irgalmasság házának jövő héten, hétfőn, azaz október 5-én lesz a 3. születésnapja, és ebből az alkalomból születésnapi ünneplésre mindenkit szeretettel várnak. 5-én, tehát hétfőn egész nap nyitva lesz a ház, süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés, és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált az Irgalmasság háza előtt, most jó okot kap rá, hogy be is nézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak menjetek, legyetek jelen. Irgalmasság háza, Kaposvár, Németh István fasor 2, október 5-e hétfő, 9 és 16:30 között várnak mindenkit szeretettel. Ez egészen pontosan a Szent Imre templom után, Szent Imre templom mellett van. Legyetek ott, mert ti is fontosak vagytok. Sean Kingstonnal megyünk tovább, a Fire Burning jön a Rádió Moston.

Olá Gergő, törj ki a csendből! Ez szólt itt a rádió mostan, és közben már 9:30 is elmúlt. Na és ha már zenem, akkor volt már olyan, hogy egy dal véget ért, de nálatok még órákig ment tovább a fejben? Ugye ezt dallamtapadásnak, azaz angolul earwormnak hívjuk. Egy idén megjelent ausztrál összefoglaló szerint az emberek több mint 90%-a legalább hetente találkozik ezzel a jelenséggel, és nagyjából 60%-uk naponta is. A legkönnyebben azok a dalok ragadnak be, amelyeket nemrég hallottunk, jól ismerünk, és persze sok bennük az ismétlődés. Ráadásul gyakran éppen akkor indul be odabent a saját kis lejátszási listánk, amikor az agyunk nincs különösebben lefoglalva. Úgyhogy ilyenkor tudjuk azt is érezni, hogy egy picit szedjük össze magunkat. Szóval a délelőtt egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy ugyanazt a refrént dúdoljátok újra és újra, teljesen normális. Mondjuk rádiósként erre csak annyit tudok mondani, remélhetőleg legalább jó dalt sikerül beragasztanunk, mert egyébként annál bosszantóbb nincs, amikor egy olyan dallam tapad bent, amit ráadásul nem is szeretsz, de egyszerűen nem tudod elhessegtetni a gondolataidból. Hát van ez így. Na lássuk, hogy lesz-e dallamtapadás Luis Capaldival, jön a Survivor Rádió mostan. How

Craig David énekelt, ezóta 7 Days Rádió moston, elmúlt néhány másodperccel 3:10. Szép délelőttöt kívánok minden kedves kaposvárinak, környékbelinek, átutazónak és azoknak is, akik távolról hallgatnak bennünket, például elszármazott kaposváriaknak. Na de kedves hallgatók, megyünk tovább zenékkel, megyünk tovább lendülettel és veletek itt a Rádió moston. A folytatásban jön a Roxette és a Dressed for Success, most pedig a Cascadától érkezik az Ain't No Mountain High Enough.

0: Reklám.
1: Hogy miért a hírofón? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofón a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék! Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Medgyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető szelfifal elé az elmúlt időszakban. A Hangeri program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A szelfifal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját mindennapjait. Napi döntéseivel. Kibontotta egy Mernyei dohánybolt falát egy férfi, hogy bejusson az üzletbe, a rendőrök fogták el. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető a hátsó falon ütött egy lyukat, majd azon keresztül próbálta megszerezni az elérhető értékeket. A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit egy lakatlan pincénél találtak meg. A rejtek helyen a betöréshez használt eszközöket és az ellopott értéket is lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A megállapodás részeként a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott összege miatt indított perektől. A pénzből rendezhetik a főváros elmaradt számláit, és befizethetik a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét is. A megállapodás szerint az állam a jövőben fele részben tulajdonosa és finanszírozója lesz a BKK-nak, így közösen működtetnék a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedését. Emellett egyesítenék a budapesti parkolási rendszert, a bevételekből pedig útalapot hoznának létre, amelyből a fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák. Bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen 16 biztonsági őr, ezért a rendezvény biztosítását végző cégre több mint 10 millió forintos mulasztási bírság vár. A NAV szerint a dolgozókat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni, ezt utólag például az ellenőrzés megkezdése után már nem lehet szabályosan pótolni. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztrációs kérdés, a bejelentés a munkavállalók jogait és társadalombiztosítási biztonságát is védi.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor. Rót Balázsi Hunor.
4: Már a 10 óra is a múlté, szép délelőttöt mindenkinek, pénteken, október 2-án, a Petrák napján, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor. Tartalmas óra elé nézünk, egy szó mint száz programajánlót hozok, ráadásul egy kiváló vasárnapi programot terveztem nektek ebben az órában. Aztán aki lemaradt az időjárás előrejelzésről, most hallhatja, hogy mire számítsunk majd hosszabb távon, így a jövő hét közepéig, és értelemszerűen horoszkóppal is jelentkezek 10 és 11 óra között. Tartsatok velünk! Csak a Kentől egy újdonság jön, a Cool You Down, előtte pedig a Take That és Lulu nyitja az órát a Relight My Fire-rel.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Vasárnapra ígértem programot, és hoztam is, hiszen az állatok világnapjához kapcsolódik a Múzeumok őszi fesztiváljának keretén belül a Fekete István látogatóközpont is, így a Desedánál Toponáron várnak benneteket október 4-én 10 és 16 óra között egy igazán érdekes programsorozattal. 10 órától az extrém élővilág kerül a figyelem középpontjába, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás lesz gyerekeknek. 11.30-tól 12-ig távcsöves madár megfigyelő hajózás a Desedán. 10 órától kincskereső és természetismereti játékok, amik egészen 16 óráig tartanak. Aztán 12.30 és 13 óra között mesesarokkal is készülnek az érdeklődőknek. 14 órától megint lesz egy távcsöves madár megfigyelő hajózás a Desin, és végül délután 3 és 4 között a Különleges Madárvilág című előadást láthatjátok, hallhatjátok, amely dr. Molnár Marcell, a Magyar Madártani Intézet somogyi elnökének előadása lesz. Úgyhogy kézműveskedés, természetismereti játékok, ügyességi játékok, arcfestés, lufi modellezés, hajózás, lesz minden, amitől a gyerekek jól tudják érezni magukat. Október 4 tehát, vasárnap, Fekete István látogatóközpont.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: A kültéri programok szerelmeseinek van egy kiváló hírem. Továbbra is a szebbik arcát mutatja az ősz, kedves hallgatók. Folytatódik a zavartalanul napos, száraz, az átlagosnál több fokkal melegebb idő. A délutáni órákban továbbra is kevéssel 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jelentős átalakulás Európa légterében a következő napokban sem várható. Még mindig anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat. Folytatódik a frontmentes, eseménytelen idő. A leszálló légmozgások hatására zavartalanul napos, száraz idő várható, így tovább fokozódik az aszály. A nappali hőmérsékletek több fokkal az átlagos felett alakulnak, az éjszakák viszont továbbra is csípősek lesznek. Így tehát, drága hallgatók, a jövő hét közepéig marad a nyugodt vénasszonyok nyara, majd ezt követően már változékonyra fordulhat az idő, de ez még bizonytalan.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Egy hattagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
4: Milyen finoman fogalmaztál.
3: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Mars.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: El is érkeztünk tehát ahhoz a pillanathoz, amikor megtudhatjuk, hogy mit tartogatnak a csillagok a mai napra számunkra. Kos. Egész nap legyen a higgadság, a türelem a jelszavad. Ez persze nem jelenti azt, hogy belül nem fogsz fortyogni a dűtől, de legalább megpróbálod tűrtőztetni magad. Valószínűleg a bőbeszédű emberek idegesítenek ennyire. Még mindig, mert hogy őket a tegnap is a bőbeszédűek idegesítették. Bika. A Vénusz ma még előre halad és segít elsimítani a konfliktusokat. Erre szükség lehet, mert lesz valaki, aki mintha direkt provokálna. Téged nehéz kihozni a béketűrésből, de nem lehetetlen. A délután viszont szerencsésnek és békésnek ígérkezik. Nem is csoda, hiszen jön a hétvége, amit most különösen vársz. Nehéz hét volt, megérdemled a pihenést. Ikrek. Az uralkodó bolygód, a Merkur kvadrátot zár be a Marssal, ez aztán a saját farkába harapó kígyó esete. Annál is inkább, mert a Merkur a Skorpióban jár, és mutatja, hogy most valamibe nagyon bele vagy bonyolódva gondolatilag. Rángasd ki magad ebből a destruktív hangulatból. Ami segíthet, egy szeretetteli ölelés, séta a szép időben, egy őszinte beszélgetés. Rák. A Hold a vidám ikrekben van, de a Mars kvadrátja alaposan belerondít ebbe a vidámságba. Most olyan inputok érkezhetnek, amik felbosszantanak vagy frusztrálnak. Elbizonytalanodhatsz egy helyzetben, hogy meg tudsz-e oldani egy feladatot, mert valaki annyira ellenségesen reagál a kérdéseidre. Délutánra szerencsére feloldódik ez a hatás.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. A marsai jegyedben kvadrátot ad az ikrekholdra. Lehet egy kollégád, ismerősöd, aki felesleges információkkal terhel, panaszkodik vagy feltart. Az is előfordulhat, hogy valamit te értesz félre, és amiatt vagy dühös a másikra. Nem árt az óvatosság, nézz rám még egyszer minden dühítő helyzetre. Szűz. A Merkur fényszöge jelzi, hogy ma kaphatsz egy kemény kritikát vagy sértést, amit nehéz lesz zsebre raknod. Nem is kell, megvédheted magad, de nagyon vigyázz a hangnemre. Egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen stílusban és szinten történik. Mérleg! Téged hidegen hagynak a mai konfliktusok, és ki is maradsz belőlük. Az, hogy mások mindenből ego kérdést csinálnak, nem jelenti azt, hogy neked követni kellene a példájukat, az este pedig igazán különlegesnek és meghittnek ígérkezik. Skorpió. Az egyik uralkodó bolygód a Mars is részt vesz a mai konfliktusban, így téged is érinteni fog az a veszekedés, ami ma kibontakozik. Ez a vita amiatt is jelentkezhet, hogy elbeszélnek egymás mellett a felek.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: És itt is vagyunk a horoszkóp utolsó felvonásánál a mai napra. Nyilas. A Merkur és a Mars kvadrát fényszöge mutatja egyfelől a sértődékeny, kiélezett helyzeteket, másrészt, hogy te sem fogod magad vissza igazán, és teszel néhány tűszúrásnyi megjegyzést. Nem is lehet örökösen neked lenni a nagyvonalú félnek. Jól teszed? Hát, ha észreveszi végre magát a másik. Bak. Szeretnél valakivel nyugisan, rohanás nélkül megbeszélni valamit, de úgy tűnik, ma nem jön ez össze. Ne add fel, legyél megértő vele, te is látod, hogy az emberek többsége folyton siet, tele van a feje gondokkal, a szíve problémákkal. Vízöntő. Lesz vagy lenne okod a sértődésre, de tedd félre a kérdést magadnak, hogy valójában mivel bánt meg a másik. Lehet, hogy csak azzal, hogy fargatlan, figyelmetlen, egoista. Mert ha így van, akkor ez nem rólad szól, hanem róla, és csak magaddal szúrsz ki, ha megsértődsz. És végül halak. A kulcs a te kezedben van. A mai kellemetlen fényszög vitára hajlamosít. A kulcs azt jelenti, hogy nem szabad olyan vitába belefolynod, ami nem érint téged közvetlenül. Nem valószínű, hogy győztesen kerülnél ki belőle. Ha bevonódsz, jobban jársz, ha kimaradsz ezekből.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Péter Tiboritól és Geszti Pétertől szólt a Csak te meg én a rádió moston 11 óra előtt. Nem sokára érkezik hírekkel Pál Patricia, utána pedig a műsorvezetői székbe Horváth Szabi. Én pedig köszönöm nektek, kedves hallgatók, hogy velem indítottátok a hét utolsó munkanapját. Indítsátok velem majd a hét utolsó napját is. Vasárnap reggel 7-kor jövök vissza itt a rádió moston. Köszönöm, hogy velem tartottatok, Shakirával és az Objectionnel búcsúzom. Ród Balázsi Hunort hallottátok. Viszont hallásra. Sziasztok!

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Két kaposvári belvárosi lakásba is megpróbált besurranni egy férfi, de mindkét alkalommal tetten érték. A büntetett előéletű férfi ellen most újabb vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A vád szerint a férfi még azelőtt követte el a két lopási kísérletet, hogy egy korábbi ügyben elfogták és letartóztatták volna. A lakásokból végül semmit nem tudott elvinni, mert a tulajdonosok észrevették és tetten érték. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a következő időszakban több helyen is nőhet a fertőzések száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vírus örökítő anyagát többek között budapesti, debreceni, veszprémi, szegedi, pécsi, szolnoki mintákban is kimutatták. A korábban is pozitív helyszínek közül Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen, valamint a budapesti délpesti szennyvíztisztító mintájában is emelkedést mértek. A Népegészségügyi Központ szerint országosan továbbra is alacsony, illetve néhány helyen mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Vidám pénteket kívánok nektek, pár perccel 11 óra után hozom a jó zenéket a folytatásban is, a Honey Beast és Daniel Fick közös újdonságot, például a Bárcsak lennék címűt, előtte pedig Marshmallow és Kim Brown dalával indulunk, ez a My Zone It. Én 17 óráig leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk, szép napot és jó szórakozást kívánok nektek! New truck, big

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel múlt el 4:12. Kedves autósok, ma sem történt változás a hazai üzemanyagárakban, így az október is változatlan árakkal folytatódik. A nemzetközi olajpiacon ezzel szemben mozgalmasabban alakult az elmúlt időszak. A Brent ára tegnap több mint 4 dollárral emelkedett, a mai napon pedig 102 dollár körüli szinten alakult. A piacot továbbra is több egymással ellentétes hatás mozgatja egyébként, ezért az olajár változékonyan alakul. A hazai kutakon azonban egyelőre nem látszik ennek közvetlen hatása, így a hét utolsó munkanapján is, tehát a mai napon is változatlan országos átlagárakkal találkozhatunk mi autósok. A 95-ös benzin literét továbbra is 636 forintért, a gázolaj literét pedig 709 forintért tankolhatjuk autónkba, de a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatunk ugye 10 akár 20 forintos árkülönbséget is. Itt a Rádió Mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt a húrok közé csapunk, a Linkin Park dalával érkezik az Upfront Button, előtte azonban Minelli slágere szól, ez pedig a... Mm.

legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, fél perccel múlt el fél 12. Kedves autósok, mit láttok az utakon? Várom a közlekedési információkat, ha vannak, a 0670-32-32-355-re, ez a telefon, SMS és Viber számunk, de írhattok Facebookon is üzenetet, a facebook.com/radiomost címen találtok bennünket, ott pedig ugye Messenger üzenetet hagyhattok nekünk. A folytatásban pedig Beyoncé és Sean Paul közöse érkezik már is, ez pedig a Baby Boy.

Ilyen napon a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, 2,5 perccel múlt el 3:42. Szépen lassan magunk mögött tudjuk majd a délelőtti napszakot, és a délutánban pedig a szokásos módon itt a rádió moston dél és egy óra között majd a siesta órával lépünk be, amikor zenei kínálatunkból érkeznek már a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is, és lehet üzenni rajtunk keresztül folyamatosan, van erre lehetőség telefonhívás, SMS üzenet vagy Viber üzenet formájában 0670 32 32 355, ez az elérhetőségünk, de írhatok rádiónk Facebook oldalán keresztül is Messenger üzenetet, a facebook.com/radiomost címen találhattok meg bennünket. Az is biztos, hogy a jó zenékkel próbálok átlendíteni mindenkit, legalábbis azokat, akik éppen dolgoznak a holdponton, és megpróbáljuk még könnyedebbé és gördülékenyebbé, valamint jobb kedvűvé tenni a nap további részét, így a munkaidő hátralevő részét is. A folytatásban Rihanna érkezik a Rootboy-jal, majd a Coldplay is itt lesz a Good Feelings-el, ében pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, informál.

Ez az óra és a délelőtti napszak itt a Rádió Mostan Charlie XX Kamera című dalával zárult. A következő órában, már a Siesta órában hozom többek között Olivia Rodrigo felvételét, a Drop Dead címűt. Music Television, tehát az MTV fénykorából, pedig 1991-ből a Spin Doctors érkezik a Two Princes.

0: és hamarosan indul a következő óra és a Sziasztó óra Avicii felvételével 2011-ből, ez a Levels. Most azonban érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, és utána délben Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
5: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Pénteken debütál a kaposvári Csiky Gergely Színház új vígjátéka, az Egy csók és más semmi. A darabot Göttinger Pál rendezésében mutatják be, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Dobán és Hüse Csaba látható. A történet középpontjában egy válóperes ügyvéd és ügyfelei állnak, de szerelmi szálak, félreértések, titkok és összekevert levelek is bonyolítják a történetet. A színház szerint a pénteki premierre már szinte minden jegy elkelt. Az előadás azonban december végéig több alkalommal is látható lesz. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Medgyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető selfie fal elé az elmúlt időszakban. A Hang Airy program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A selfie fal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját minden napi döntéseivel. Újraindul a Diákváros beruházás. A korábbi terv pályázat alapján jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az állam és a főváros együttműködik a projekt megvalósításában, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, és a társaság menedzsment jogait ismét teljes egészében a főváros kapná. A Rákos rendezői beruházást pedig közös szervezeti keretek között valósítanák meg. Szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25 perc, 45 másodpercen belül érkezett meg a mentő, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legsürgősebb esetek 3/4-énél ennél gyorsabban 20 perc, 10 másodpercen belül értek ki. Ez javulás az augusztusi adatokhoz képest, de még elmarad az OMSZ céljától, amely szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül szeretnének kiérni. A szeptemberi adatok szerint a Nyugat-Dunántúlon volt a legkedvezőbb a kiérkezési idő, ott átlagosan 23 perc alatt érkeztek a mentők a legsürgősebb esetekhez.
1: Időjárás jelentés.
6: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. I took the long road across the ocean.

Ez volt Kygo és Neil Rogers közösse a For Life itt a 91.2 rádió. Moston pontosan egy perccel vagyunk, 4:01 előtt. Nagyon kellemes és vidám péntek délutánt kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. Tartsatok ti is velünk. Elsősorban nagyon jó étvágyat kívánok abban az esetben, ha most ebédeltek. Itt a rádió Moston pedig szól mellé a Siesta óra, benne pedig a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is teret kapnak majd. 0670-32-32-355 a jól ismert elérhetőségünk, ahová várom a közlekedési információkat, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is. A Music Television, tehát az MTV fénykorából érkezik az 1991-es Spin Doctors-tól a folytatásban, ez pedig a Two Princes.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. I'm a good girl, make you stand up green, I'll work before you touch my skin.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2. Olivia Rodrigo különleges koncert utáni szokásokról rántotta le a leplet, ugyanis az énekesnő elárulta, hogy minden fontos fellépés után ugyanazzal jutalmazza meg magát, méghozzá egy sajtburgerrel. A sztár szerint legyen szó a Grammy gáláról, vagy a Saturday Night Live színfalai mögötti készülődésről, a nagy esték végén mindig egy Five Guys sajtburger várja az öltözőjében. A vicces részlet ráadásul az Olivia Rodrigoval közösen készült új Lego kollekcióba is bekerült. Az egyik készletben ugyanis egy apró öltöző is helyet kapott, benne egy miniatűr hamburgerre,

0: Rodrigo már fiatalon hatalmas sikereket ért el a zeneiparban, úgy érzi, még mindig keresi, milyen előadóvá szeretne válni. Egy friss interjúban arról beszélt, hogy nem feltétlenül akar mindenáron a pillanatnyi trendeket követni, inkább olyan zenét szeretne készíteni, amely őszintén tükrözi a saját gondolatait és érzéseit, és mi is erre biztatjuk, mindig maradj saját magad. Itt a Rádió Moston pedig Olivia Rodrigo dalával megyünk tovább egy rövid kereskedelmi kitérőt követően. Érkezik a Drop Dead.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3.41 van, a folytatásban pedig egy angol pop együttes érkezik, melyet három fivér, Barry Gibb, Robin Gibb és Maurice Gibb alapított. Ők a Bee Gees, akiknek 45 éves pályafutásuk alatt 19 dala vezet a slágerlistákat, és egyetlenek a The Beatles mellett, akiknek egy időben 5 daluk is szerepelt egyébként az USA Top 10-ben. Többször nyertek Grammy-díjat, albumaikból pedig több mint 120 millió példányt adtak el világszerte, kislemezeikkel együtt közel 200 millió példányban vásárolták meg lemezeiket, ezáltal pedig minden idők egyik legsikeresebb zenei formációja. 7 Grammy-díjjal, ezen kívül 8 Grammy-díj jelöléssel rendelkeztek, és megkapták az életműdíjat, valamint tagjai lettek a Rock and Roll Hall of Fame-nek, Barry Gibb pedig a Songwriters Hall of Fame-nek is, és nem csak zenészként, hanem zenei producerként is jelentős díjakat kaptak. Nálunk pedig ezek után a The Bee Gees érkezik a You Win Again című 1987-es slágerrel, 13 órakor pedig Patrícia is érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Két kaposvári belvárosi lakásba is megpróbált besurranni egy férfi, de mindkét alkalommal tetten érték. A büntetett előéletű férfi ellen most újabb vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A vád szerint a férfi még azelőtt követte el a két lopási kísérletet, hogy egy korábbi ügyben elfogták és letartóztatták volna. A lakásokból végül semmit nem tudott elvinni, mert a tulajdonosok észrevették és tetten érték. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Leváltottak 2 kommunikációs munkatársat az Országos Rendőrfőkapitányságnál egy belső vizsgálat után. Az ügy előzménye, hogy egy újságírónak véletlenül elküldtek egy sértő hangvételű belső levelezést, amelyben az újságírónőt minősítették. A HVG munkatársa a budapesti utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni a rendőrség vezetőjével. Az ORFK most azt közölte, hogy a vizsgálat lezárult, a két érintett pedig a továbbiakban nem a kommunikációs területen dolgozik. A rendőrség vezetése szerint minden munkatársuktól kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: Pár perccel múlt el 13 óra, jó zenék felsorakoztak, hamarosan egy tempós hazai sláger érkezik a Kuplunktól, ez lesz a Lép nem kell, előtte pedig az Icon Pop lánycsapat adja az energiát a nap további részéhez, 2013-ból indulunk már is az I Love You.

Éjjel-nappal a legnagyobb slágerek szólnak itt a Rádió Most FM 91.2. 4:42 van, a legtöbb munkahelyen már látni a fényt az alagút végén, ha a standard délután 2-ig tartó munkaidő szerint dolgoztok. Itt a Rádió Moston ezt a 3/4 órát is meg fogjuk húzni a legjobb zenékkel, hogy gyorsabban, könnyebben és jobb kedvűen teljen a munkaidő hátralevő része, de nem csak azoknak, akik délután 2-ig dolgoznak, hanem azoknak is, akik még fognak dolgozni egy jó pár órán keresztül, vagy akik még csak most kezdték a munkát, hogyha másik műszakrend szerint dolgoznak. 0670-32-32-355, ez az egyetlen egy olyan telefonszám, amin elérhető a Rádió Most stúdiója, rádiónk stúdiója, illetve ide várom az SMS és Viber üzeneteket is, közlekedési információk kapcsán és egyéb jellegű üzeneteket is lehet rajtunk keresztül tolmácsolni. Hamarosan pedig rövid és hosszú távú időjárás előrejelzéssel térek vissza, most pedig egy jó kis átdolgozással megyünk tovább. Itt a Purple Disco Machine és Kumsz közös Substitution.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Jelenleg Kaposváron és környékén 24-25 fok környéki a hőmérséklet, az előttünk álló éjszakán pedig nagyjából 4 fokig hűl majd a levegő, viszont száraz idő várható a következő napokban is, csapadékra nem kell számítanunk. Az időjárás jellege holnap is hasonlóképpen alakul a maihoz, 24 fok környékén lesz a hőmérséklet maximuma, illetve ugye a reggeli órák azok hidegek lesznek, viszont napközben már lehet szervezni a szabadtéri programokat is akár. A 30 napos előrejelzés szerint ez a tendencia jövő hét végéig ki fog tartani, aztán a következő pénteken egy hét múlva várható majd egy hideg front, akkor majd visszaesik a nappali órák maximuma 16 fokig, és szorványosan már záporok, zivatarok is kialakulhatnak vételkörzetünkben, viszont napos felhős időszakok fognak majd változni, és ez viszont ki fog tartani a hónap végéig, száraz, csapadékmentes időjárásnak nézünk majd elébe.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. 91.2. Rádió Most.

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. Ha pedig szereted az állatokat, akkor itt van már is két szuperállatos program egy napon, mindkettő a mai napon, október 2-án. Délután 3 órakor bemutatkozik majd a Kapocs Kutyasuli. Fedezzük fel Magyarország kutyafajtáit és ismerjük meg a felelős állattartást felhívással. 17 órától pedig terrafanatik kiállítás lesz. Exotikus állatokkal, kisokos előadással, bátorságpróbával és kérdezfelelekkel. Mindez az Állatok Világnapja az Állatvédelmi Hét keretén belül a Takács Gyula könyvtárban. Titi Táncház lesz majd holnap október 3-án az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol a Somogy Zenekar muzsikál a szokásos módon. 17.30-kor kezdődik a tipegők, 18 órától a gyermek, este 19:30-tól pedig az ifjúság és felnőtt táncház, ahová a belépés ingyenes. Itt a Rádió Moston pedig Belinda Carlisle dalával megyünk tovább, 1990-ből jön már is a We Want the Same Thing, délután 2 órakor pedig Patricia tér vissza a legfrissebb hírekkel, információkkal. Yeah.

0: egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: A Why Don't We csapadalával zárult az óra Fall In cíművel itt a Rádió Most FM 91.2-n, de a következő órában is jönnek a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Itt lesz például Lato és Lottery. Miley Cyrus legfrissebb dala is érkezik a Bass Persuades. Let's go! És hamarosan indulunk David Guetta és Sia közösével a Beautiful People-lel. Az elérhetőségünk változatlan, várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670-32-32-355-re, ami az egyetlen egy hívható telefonszámunk már egy nagyon jó ideje, úgyhogy ezen az egy számon érhetitek el a rádiónk stúdióját, a rádióm stúdióját, valamint küldhettek SMS és Viber üzenetet is rá. Várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is, például ünnepelteket is lehet köszönteni folyamatosan, és minden üzenet mellé jár természetesen a meglepetés dal, a soron következő, melyet mi választunk a listánkról, de az egészen biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni, illetve ugye rádiónk Facebook oldalán keresztül is üzenhettek, a facebook.com/radiomost címen keresztül messenger üzenetet hagyhattok ráadásul, és ha esetleg itt még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy nyomjatok oldalunkra egy lájkot, mert ezt követően értesületek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről, valamint fenn vagyunk ugye az Instagramon is, ott pedig a képes videós tartalmakért kövessetek be bennünket. Már is érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig pontban délután 2 órakor Patrícia hozza majd nekünk a legfrissebb híreket, infókat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az idősek munkája is hozzájárult ahhoz, hogy Kaposvár mára európai várossá fejlődött. Erről beszélt Szita Károly péntek reggeli rádió interjújában. A polgármester szerint az elmúlt évtizedekben a város fejlődését azok az emberek is megalapozták, akik ma már nyugdíjasok. Szita Károly elmondta, a városépítésnek nincs vége, ezért fontos, hogy az idősebb generáció tapasztalatait a fiatalok is megismerjék és tovább vigyék. A polgármester 32 éve minden októberben köszönti Kaposvár idős polgárait, az idősek hónapja alkalmából pedig ma ünnepi gálaműsorral is várják őket a Kaposvár arénában. A programon színpadon Delhusa John és Ihos József, vagyis Kató néni is fellép. Pénteken debütál a kaposvári Csiky Gergely Színház új vígjátéka, az Egy csók és más semmi. A darabot Göttinger Pál rendezésében mutatják be, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Dobán és Hüse Csaba látható. A történet középpontjában egy válóperes ügyvéd és ügyfelei állnak, de szerelmi szálak, félreértések, titkok és összekevert levelek is bonyolítják a történetet. A színház szerint a pénteki premierre már szinte minden jegy elkelt. Az előadás azonban december végéig több alkalommal is látható lesz. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Meggyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. Október 1-én elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2027-es évfolyamába. A karrierindító program olyan 30 év alatti fiatalok jelentkezését várja, akik pályakezdő diplomásként szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni a hazai közigazgatásban. Aki felvételt nyert, 7 hónapon át dolgozhat majd egy általa választott minisztériumban, utána pedig egy 3 hónapos külföldi szolgálaton vehet részt egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. Ennek során a résztvevők havi 350 000 forintos ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani. Területlezárást rendeltek el csütörtöktől az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs körül, legkésőbb december 31-ig. A korlátozás több környező, illetve dunaparti területet is érint. A kijelölt részeken gyülekezést és nyilvános rendezvényt nem lehet tartani, egyes szakaszokon viszont a gyalogos és kerékpáros forgalom megmarad. A lezárás hátterében az áll, hogy az Országház védelmét az Országgyűlési Őrségtől a Készenléti Rendőrség vette át.
1: Időjárás jelentés.
4: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Let's go!

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. Nagyon kellemes és vidám péntek délutánt kívánok nektek, a jó zene pedig garantált a folytatásban is. Anne-Mae Bullock, azaz ismertebb művész nevén Tina Turner énekel nekünk a folytatásban. Rövidesen ő egy többszörös Grammy-díjas amerikai származású énekes dalszerző, az I Can Tina Turner duó énekes nőjeként vált ugye ismerté, majd a válások után a 80-as években szóló karrierbe kezdett, és bizony több mint 180 millió eladott lemezével a megtisztelő rock and roll királynője jelzőt kapta. Az egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb énekesnőnek tartják, aki úttörő szerepet játszott a soul, a rock és a pop zene területén. A 80-as években Tina indította el a zene történelem egyik legnagyobb visszatérését. 84-es többszörös platina lemezes Private Dancer című albumáról kiadta a What's Love Got to Do With It című slágert, amely pedig elnyerte az év felvételének járó Grammy-díjat, és Turner első és egyetlen első helyezett dala lett a Billboard 100-as listáján. 44 évesen ő volt a legidősebb női szóló előadó, aki a 100-as lista élére került. Slágerlistás sikerét tovább folytatta a Better Be Good To Me, a Private Dancer, a We Don't Need Another Hero, a Typical Male, a The Best, az I Don't Wanna Fight és a Golden Eye cím dalokkal. 88-as Break Every Rule világkörüli turnéja során pedig felállította az akkori Guinness világrekordot a szóló előadók legnagyobb fizető közönségével. Nálunk pedig most itt a Rádió Moston Tina Turner felvétele jön 2004-ből, ez az Open Arms.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, de ajánlom figyelmetekbe a 3 éves az Irgalmasság háza programot és a hozzá kapcsolódó születésnapi ünneplést, melyre mindenkit várnak szeretettel. Október 5-e lesz a program dátuma, jövő héten hétfőn ugyanis egész nap nyitva lesz a ház. Süti, kávé, játékos feladatok gyermekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap majd arra, hogy benézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak gyere és légy jelen, szól a felhívás. A helyszín tehát az Irgalmasság háza itt Kaposváron, a Németh István fasor 2-es szám alatt. Október 5-én hétfőn reggel 9-től délután 5:30-ig tart a program. Itt a Rádió Moston pedig Ariana Grande és Justin Bieber dala folytatja a sort hamarosan. Érkezik a Stuck With You egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Rádió Most Kaposvár FM 91.2.

0: a pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötletem.

nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, ma pedig október 2-a péntek van, és még nem késő felköszönteni a Petra nevű ismerőseinket, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A név lehet egyik szempontból héber, görög, latin eredetű névekkor jelentése körszikla, de lehet még másik szempontból a Petronella önállósult becézője is. A Petra név jó eszű, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, akinek érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz. Becsüli a minőségi dolgokat. Komoly természetű, nem viccelődik semmin, még egészen kicsi dolgokon sem. Már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Az otthon és a család nagyon fontos számára, szüksége van arra a békére, biztonságra és nyugalomra, amit csak ez a környezet adhat meg neki. Bármibe is fogjon, mindent belead, hogy azt a legjobb tudása szerint tegye, és igyekszik minden feladatát véghez vinni, írja a nagy kalendárium, de a Petrákon kívül ma még ünnepelhetnek a Berengárok, az Őrsik, az Őrsök, a Tomajok, a Teofilek és még a Tamások is. Egy a lényeg, minden ünnepetnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm a következő Ákos felvételt, jön már is a Kegyetlen szerelem itt a rádió moston.

0: Reklám.
1: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető szelfifal elé az elmúlt időszakban. A Hang Airy program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A szelfifal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját mindennapi döntéseivel. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen 16 biztonsági őr, ezért a rendezvény biztosítását végző cégre több mint 10 millió forintos mulasztási bírság vár. A NAV szerint a dolgozókat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni, ezt utólag például az ellenőrzés megkezdése után már nem lehet szabályosan pótolni. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztrációs kérdés, a bejelentés a munkavállalók jogait és társadalombiztosítási biztonságát is védi. Leváltottak két kommunikációs munkatársat az országos rendőrfőkapitányságnál egy belső vizsgálat után. Az ügy előzménye, hogy egy újságírónak véletlenül elküldtek egy sértő hangvételű belső levelezést, amelyben az újságírónőt minősítették. A HVG munkatársa a budapesti utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni a rendőrség vezetőjével. Az ORFK most azt közölte, hogy a vizsgálat lezárult, a két érintett pedig a továbbiakban nem a kommunikációs területen dolgozik. A rendőrség vezetése szerint minden munkatársuktól kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n. A Bükk különös földtani képződményeiben, a Töbörökben nem ritka az extrém hideg. Ma reggel a különleges mikroklimájáról ismert Mohos Töbörben -12,1 fokig csökkent a hőmérséklet, és amint azt a medfigyelő megírta, ezzel az idei ősz eddigi legalacsonyabb értékét mérték a helyi meteorológiai mérőállomáson. A helyi mérőállomást a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézete működteti egyébként, és amint azt összegezték, a Mohos Töböri anticiklonális környezetben iskola példa jellegűen működnek a fennsík mikroklimarendszerei, dacolva az évszakokkal, néha nyáron is ugyanis a mínuszok kikülve. A nappali hőmérséklet ezen a területen is hozta az átlagot, azonban a száraz szélmentes időjárásnak köszönhetően a mikroklimatikus sajátosságok egészen alacsonyra hűtötték a Töbör levegőjét, így 33 fokos hőingadozást sikerült egyetlen nap alatt rögzíteniük a szakembereknek a fennsík ezen területén. Úgy vélik egyébként, hogy a következő napok hasonló értékeket hozhatnak, azokat a karsztformákat, amelyeket hosszú idő alatt a víz alakított ki, ahogy kimosta a kőzetet, töböröknek, más néven ponoroknak, debrőknek vagy dolináknak is neveznek. A Bükk tele van egyébként velük, ezek némelyik egészen apró, mások akár több száz méter átmérőjűek is lehetnek. Megfelelő légköri körülmények esetén sajátos mikroklíma alakul ki bennük a lesüllyedt és összegyűlt hideg levegő miatt. A leghidegebbet még 2021-ben rögzítették a Mohos Töbörben, egy téli napon -31 fokot regisztráltak. Ahhoz, hogy ez a hideg levegő órákig megmaradjon, kifejezetten szélcsendes idő szükséges, a légmozgás ugyanis kimozdíthatja onnan a hideget, mindemellett elengedhetetlen a szárazság is, hiszen a nedves talaj mindig nehezebben hűl le. A töbörök védett természeti értékek is, körbejárni csak a kijelölt turista útvonalak mentén lehet azokat. Hiába volt ott -12,1 fok ma reggel, én ezt a 9-10 fok környéki hőmérsékletet is kb. Annyinak éreztem, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Minden esetre itt a Rádió Moston megyünk tovább a legjobb zenékkel, most Meghan Trainor oldalával, as on no. I think it's

Lost Frequencies és Callum Scott hozta Where Are You Now című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, és telik múlik az idő, 3 éves az Irgalmasság háza. Ez alkalomból pedig születésnapi ünneplése várnak mindenkit szeretettel október 5-én jövő héten hétfőn, amikor is egész

Van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé, elkísér.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 2 perccel múlt el 3:44, és egy picit időben távolabbi programokat is ajánlok figyelmetekbe. Például lesz egy EU Quiz Night, tedd próbára Európáról szóló tudásodat, lesz történelem, kultúra, földrajz, sport, zene és közélet témakör. A dátum pedig október 8-a 17 és 19 óra között várják az érdeklődőket a Házdönel Sörházba itt Kaposváron. 4 fős csapatok jelentkezését is várják, a részvétel teljesen ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni október 5-ig lehet, tehát van még rá pár nap, viszont a nyereményekről is érdemes szót ejteni. A helyi dobogós csapatok 6000 forint per fő, 4000 forint per fő és 2000 forint per fő értékű étel és italutalványt, az országos győztes csapat pedig egy 200000 forint értékű, tehát egy 50000 forint per fő utazási utalványt nyerhet. És még egy program jövő hét szombatra, október 10-én lesz a Virágfürdőben, az ősz jegyében a következő zenés éjszakai fürdőzés, a Golden Night, már 20-15-től lehet mártózni a termálmedencék jótékony hatású vízeiben, a Wellness Világ 20-30-kor nyitja kapuit, a fedett élmény fürdőben pedig a buli 21 órakor startol, és éjjel 3:45-ig tart, közben pedig a kültéri jacuzzi medencék is működnek majd, ahol szintén lehet hallgatni a jobbnál jobb diszkó kedvenceket. Még több programot és a programokról bővebben testvér oldalunkon is, a www.kaposvármost.hu-n is találhattok. Itt a Rádió Moston pedig Krisztina Milliendalával megyünk tovább, ez az AM2PM.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az idősek munkája is hozzájárult ahhoz, hogy Kaposvár mára európai várossá fejlődött. Erről beszélt Szita Károly péntek reggeli rádió interjújában. A polgármester szerint az elmúlt évtizedekben a város fejlődését azok az emberek is megalapozták, akik ma már nyugdíjasok. Szita Károly elmondta, a városépítésnek nincs vége, ezért fontos, hogy az idősebb generáció tapasztalatait a fiatalok is megismerjék és tovább vigyék. A polgármester 32 éve minden októberben köszönti Kaposvár idős polgárait, az idősek hónapja alkalmából pedig ma ünnepi gálaműsorral is várják őket a Kaposvár arénában. A programon színpadon Delhusa John és Ihos József, vagyis Kató néni is fellép. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Kibontotta egy mernyei dohánybolt falát egy férfi, hogy bejusson az üzletbe, a rendőrök fogták el. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető a hátsó falon ütött egy lyukat, majd azon keresztül próbálta megszerezni az elérhető értékeket. A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit egy lakatlan pincénél találtak meg. A rejtek helyen a betöréshez használt eszközöket és az ellopott értéket is lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A megállapodás részeként a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott összege miatt indított perektől. A pénzből rendezhetik a főváros elmaradt számláit, és befizethetik a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét is. A megállapodás szerint az állam a jövőben fele részben tulajdonosa és finanszírozója lesz a BKK-nak, így közösen működtetnék a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedését. Emellett egyesítenék a budapesti parkolási rendszert, a bevételekből pedig útalapot hoznának létre, amelyből a fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma tovább folytatódik a napos, szinte késő nyári idő, kellemes 24-25 fokos hőmérsékletekkel. Esőre nincs kilátás, a szél pedig mérsékelt marad. Estére azonban lehűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, aki tegnap este toponáron fejezte be a Kaposvári Beszélgetések polgármesteri fórum sorozatot. Mikor legutoljára erről beszélgettünk, akkor polgármester úr azt mondta, hogy a legtöbben az új autóbusz menetrend iránt érdeklődnek. Így a beszélgetés sorozat végére ez maradt-e a sláger téma, milyen tapasztalatokat szerzett polgármester úr?
2: Változó. Azokban az utcákban, ahol sokan használják az autóbuszainkat, ott nyilvánvalóan nagyobb érdeklődés volt, hogy milyen lesz az új menetrend. És visszalátják-e az új menetrendben azokat a javaslatokat, amiket megfogalmaztak korábban. 170 új járat naponta, ebből a 170 új járatból több mint 80 hétvégén fog menni, sűrítve ezzel a közlekedést, új lakótelepek vagy utcák kerülnek be a tömegközlekedésbe, közösségi közlekedésbe, Buzavirág lakótelep és környéke, az Aranyi lakótelep, a Nyár utca, itt minibuszok fognak járni, és nyilvánvaló ezek a körzetek, akik a legnagyobb érdeklődéssel tekintettek a buszmenetrend iránt. Fontos is volt, hisz magam ezekből a találkozókból tudom leszűrni azt, hogy valamit jól vagy rosszul csinálunk. Valamit elhagyunk, és az hiba volt, valamit megépítünk, de azt nem úgy kellett volna. Vagy hogy minek örülnek, mi az, amiben eltaláltuk a kaposváriaknak az igényét. De mindenhol a puding próbálja az evés. Egyrészt, amikor tartom a lakossági beszélgetéseket, akár hiszi, akár nem, már 30 esztende, minden évben kérem a kaposváriaktól ezt a lehetőséget, akkor látom, akkor érzékelem, hogy mi a jó, mi az, ami még tennivalónk, és a buszmenetrenddel kapcsolatban is azt tudtam mondani, hogy megint a puding próbálja az evés, hogy november 1 és december 31-e között még szintén lesz egy türelmi időszak, amikor ha van valami, amiben még javítani kellene, akkor azt mondják el annak érdekében, hogy ha lehet, akkor azt ki tudjuk javítani.
1: Mi lesz azoknak a javaslatoknak, észrevételeknek a sorsa, amelyek elhangzottak ezeken a beszélgetéseken?
2: Meg lesz csinálva. Minden évben úgy készülök ezekre a beszélgetésekre, hogy előveszem a tavalyit. Mind a 13 helyre, ahova mentem Kaposváron, és ott voltam, vittem magamra a tavalyit. Felkészültem, mentem oda, és mindig megnézem előtte, hogy mit mondtak, mit kértek, mi az, ami elkészült, mi az, ami csak részben készült el, mi az, ami nem készült el. És választ kérek a kollégáimtól, hogy miért csak részben készült el, vagy miért nem készült el, hogy oda tudjak menni felkészülten. Hál' Isten, nagyon sok mindent megtudtunk már most a mögöttünk hagyott időszak alatt készíteni, javítani, beruházni mindazokból, amelyek felmerültek. Most is jöttek új javaslatok is. Ezeknek az új javaslatoknak is az lesz a sorsa, hogy akkor, amikor majd 2027-ben nyár elején, vagy pedig ősz elején kérem ismét a kaposváriaktól a találkozás lehetőségét, akkor nem tudjak arról számolni, hogy mi az, amit tettünk.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, a Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében a kaposvári idősek havi programokról beszélgetünk. Október az idősek hónapja, és Kaposvár minden esztendőben rengeteg programmal köszönti szépkorú polgárait. A legnagyobb esemény ma este az arénában lévő Gára koncert lesz. Polgármester úr miért érzi fontosnak, hogy minden esztendőben kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket a város idős polgárai iránt?
2: Ugye elég furcsa nekem most beszélni erről, mert 32 évvel ezelőtt volt az első idősek köszöntése. Akkor nálam idősebbeket köszöntöttem. 32 évvel fiatalabb voltam. 32 évben minden egyes esztendőben találkozunk valahol. Az idősek világnapja, az idősek hónapja valamelyik rendezvény sorozatán azért, hogy beszélgessünk. Most azért furcsa, mert most a korosztályomat köszöntöm ma este. Most a korosztályomnak fogok beszélni. És ha visszagondolok a mögöttünk hagyott évekre, akkor az a korosztály, aki meg fog jelenni ma este, együtt építettünk Kaposvárból európai város. Vagyis egymásnak tudunk gratulálni, és egymással tudjuk megbeszélni, hogy vajon van-e mire büszkének lennünk. És van a kaposvári idősebb korosztálynak mire büszkének lennie, többek között azért, mert egy európai színvonalú várost épít. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a Berzsenyi utcába még a fürdőkádból itatták a lovakat. Aztán onnét kezdtük, aztán befejeztük az Eszterházi híddal, amit megépítettünk meg az új közlekedési központtal. De ezzel még nincs vége, még megyünk tovább, és ebbe kell bevonnunk, ennek a korosztálynak kell bevonni a nálunk fiatalabbakat, hogy legyenek részesei ők is a városépítésnek, és annak az örömnek, amit ez jelentett számunkra. És persze szervezetten találkozunk, szerintem ma is egy jó buli lesz, Delhusza John az egyik énekes, a másik pedig Ihos József, aki nekem évfolyamtársam volt a Munkácsi Mihály gimnáziumban, Kató néni, akkor is már ilyen baboskendős, piros fejkendőt hordozott a születekbe, és szórakoztatott bennünket azzal a humorával, ami szerintem a mai nap is, a mai este is magával fog hozni.
1: Jó szórakozást estére, köszönjük a beszélgetést!
0: Ez volt a Most Megkérdezzük. 91.2. Rádió Most.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Másfél perccel múlt el 5:30, Dobogon, Szántód és Balatonboglár történelmi siker a somogyi fejlesztésekben, helyben tartanák a lendületet. Hídépítő közösség, a civileket és a katonavilágot köti össze a Honvéd érdekképviseleti szervezet, 35 éves a kaposvári hész. Dalolók közösségek kórus hangversennyel ünnepelték a zene világnapját itt Kaposváron. Többek között ezeket a témákat boncolgatja a ma esti Kapospont, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Itt a rádió Moston pedig 2:30 perccel 5:30 után Alex Warrendala folytatja a sort a slágerlisták éléről, játszom már is a Fever Dream című dalt, utána pedig a Fell of the Flow is beköszön hozzánk a Tőlem Ne című slágerrel.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, 8 perc elmúlt el délután fél 5. Folytatódik a Múzeumok őszi fesztiválja című program sorozat, ezúttal az Állatok Világnapja kerül reflektorfénybe a Fekete István Látogató Központban is. Október 4-én, holnap után vasárnap 10 és 16 óra között különböző programokkal várnak ennek jegyében. 10 és 11 óra között lesz egy interaktív múzeum pedagógiai foglalkozás Extrém élővilág címmel, utána távcsöves madár megfigyelő hajózás indul a Decsedán 11.30 és déli 12 óra között. A kincskereső és természeti ismereti játékok 10 órától 16 óráig állnak rendelkezésre, lesz mesesarok is délután fél 1 és 1 óra között, majd ismét távcsöves madár megfigyelő hajózás lesz a Decsedán 14 órai kezdettel, és végül, de nem utolsó sorban a programot majd dr. Molnár Marcell előadása Különleges madárvilág című zárja majd délután 3 és 4 óra között. De ezek mellett is lesznek egész napos programok, mint kézműveskedés, természetismereti játékok, ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetoválás, lufi modellezés, csónakázás és hajózás is, tehát vasárnap a Fekete István Látogató Központban. Itt a rádió mostan pedig a folytatásban Michael Jackson és Janet Jackson érkezik a Scream-mel 1995-ből.

nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, én pedig a következő dalokkal már a búcsúzom, de csak holnap reggel 7 óráig, akkor ugyanis visszatérek a mikrofon mögé, tartsatok velünk akkor is, illetve a folytatásban is, hiszen a jó zenéket itt hagyom nektek, illetve Patti is mondja majd minden óra egészkor a legfrissebb híreket, információkat, városunkkal, kishazánkkal és a nagyvilággal kapcsolatosan. 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, jön még a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life című átdolgozás, Zsédától a hétköznapi mennyország, illetve Tom Burrake felvétel és The Tellin. Ezekkel búcsúzom tőletek mára, de ahogy mondtam, tehát találkozunk holnap reggel. További szép napot kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Nem maradj le róla.
2: Reklám. Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
2: Nehéz levenni róla a szemed. És ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Pénteken debütál a kaposvári Csiky Gergely Színház új vígjátéka, az Egy csók és más semmi. A darabot Göttinger Pál rendezésében mutatják be, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Dobán és Hüse Csaba látható. A történet középpontjában egy válóperes ügyvéd és ügyfelei állnak, de szerelmi szálak, félreértések, titkok és összekevert levelek is bonyolítják a történetet. A színház szerint a pénteki premierre már szinte minden jegy elkelt. Az előadás azonban december végéig több alkalommal is látható lesz. Két kaposvári belvárosi lakásba is megpróbált besurranni egy férfi, de mindkét alkalommal tetten érték. A büntetett előéletű férfi ellen most újabb vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A vád szerint a férfi még azelőtt követte el a két lopási kísérletet, hogy egy korábbi ügyben elfogták és letartóztatták volna. A lakásokból végül semmit nem tudott elvinni, mert a tulajdonosok észrevették és tetten érték. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a következő időszakban több helyen is nőhet a fertőzések száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vírus örökítő anyagát többek között budapesti, debreceni, veszprémi, szegedi, pécsi, szolnoki mintákban is kimutatták. A korábban is pozitív helyszínek közül Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen, valamint a budapesti délpesti szennyvíztisztító mintájában is emelkedést mértek. A Népegészségügyi Központ szerint országosan továbbra is alacsony, illetve néhány helyen mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Területlezárást rendeltek el csütörtöktől az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs körül, legkésőbb december 31-éig. A korlátozás több környező, illetve Dunaparti területet is érint. A kijelölt részeken gyülekezést és nyilvános rendezvényt nem lehet tartani, egyes szakaszokon viszont a gyalogos és kerékpáros forgalom megmarad. A lezárás hátterében az áll, hogy az országház védelmét az országgyűlési őrségtől a készenléti rendőrség vette át.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma estére Kaposváron nyugodt, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel és gyenge légmozgással. Napnyugta után gyorsan hűl a levegő, este 18 fok körül alakul a hőmérséklet, később pedig 12-13 fokig csökken. Éjszaka is száraz, többnyire derült időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most. Lejj, lejj.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 2-a, péntek este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az idősek munkája is építette Kaposvárt. Az idősek hónapja alkalmából köszöntötte Kaposvár szépkorú lakóit Szita Károly. A polgármester a Rádió Mostban arról beszélt, a város fejlődésében azoknak is komoly szerepük van, akik ma már nyugdíjasok. Mint mondta, együtt építették Kaposvárt olyan várossá, amilyen ma. Az idősek napi programsorozat részeként ma ünnepi gálaműsort rendeztek a Kaposvár arénában, ahol a színpadon Delhusa John és Kató néni is fellépett.
2: Az a korosztály, aki meg fog jelenni ma este, ők építettük, együtt építettünk Kaposvárból európai város. Vagyis egymásnak tudunk gratulálni, és egymással tudjuk megbeszélni, hogy vajon van-e mire büszkének lennünk. És van a kaposvári idősebb korosztálynak mire büszkének lennie, többek között azért, mert egy európai színvonalú várost épített. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a Berzsény utcába még a fürdőkádból itatták a lovakat. Aztán onnét kezdtük, aztán befejeztük az Eszterházi híddal, amit megépítettünk meg az új közlekedési központtal. De ezzel még nincs vége, még megyünk tovább, és ebbe kell bevonnunk, ennek a korosztálynak kell bevonni a nálunk fiatalabbakat, hogy legyenek részesei ők is a városépítésnek, és annak az örömnek, amit ez jelenthet számunkra.
1: Kaposvári fiatalok pályázhatnak ismét a Burza Ungarika ösztöndíjra. Újra támogatást kaphatnak a nehezebb anyagi helyzetben élő kaposvári fiatalok a felsőoktatási tanulmányaikhoz. Az önkormányzat október 5-én indítja el a 2027-es Burza Ungarika pályázatot. Jelentkezhetnek azok a már egyetemen vagy főiskolán tanuló hallgatók, akik szociálisan rászorulnak, de azok a középiskolások és már érettségizettek is, akik jövőre szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A támogatás a már hallgatóknál két egymást követő fél évre szólhat, a most még középiskolásoknak és felvételizőknek pedig akár 6 fél éven keresztül is segítséget jelenthet. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza szociális irodáján és az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni. Új vígjátékkal indul a premier hétvége a Csikiben. Pénteken új bemutatóval várja a közönséget a kaposvári Csiki Gergely Színház. Az Egy csók és más semmi című vígjátékot Göttinger Pál rendezésében állítják színpadra, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Domán és Hüse Csaba látható. A történet egy válóperes ügyvéd körül bonyolódik, akinek ügyfelei mellett hamarosan a szerelem, a féltékenység, a titkok és az összekevert levelek is alaposan felkavarják az eseményeket. A darab így nem csak a jogi ügyekről, hanem a félreértésekből adódó komikus helyzetekről is szól. A pénteki premierre csaknem minden jegy elfogyott, az előadás azonban nem egyszeri alkalom. December végéig több időpontban is műsorra tűzi a Kaposvári Színház. Ismét Kaposváron látható a Meggyesi Olvas. Visszatért Kaposvárra Ripoll Rónai József egyik ismert alkotása, a Meggyesi Olvas. Az 1913-ban készült festmény az elmúlt időszakban a Sándor palotában volt látható, ahová tavaly kölcsönözte a Ripoll Rónai Múzeum. Most azonban ismét a kaposvári intézmény gyűjteményét gazdagítja, és a villában tekinthető meg. A festmény egyébként nem csak a múzeum látogatók számára lehet érdekes. A múzeum közlése szerint az alkotásról készült vászonképes hűtőmágnest is meg lehet vásárolni. Így a kaposvári Ripoll Rónai örökség egy kis darabját akár haza is vihetik a látogatók. Kaposváron ezrekhez jutott el a tisztább levegő üzenete. Több ezer kaposvári találkozott már azzal a selfie fallal, amely a tisztább levegő fontosságára hívja fel a figyelmet. Az installáció a Hungary program részeként jelent meg a város különböző pontjain, többek között forgalmas helyszíneken és iskolákban is. A fal előtt gyerekek és felnőttek is szívesen készítettek fotókat, miközben a hozzá kapcsolódó üzenetek arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségének javításáért a mindennapokban is sokat tehetünk. A program a környezettudatos közlekedést, a kerékpározást és a fenntarthatóbb életmódot is népszerűsíti. A kezdeményezés célja, hogy a levegővédelem ne csak szakmai kérdés legyen, hanem minél több kaposvári számára a hétköznapi döntések részévé váljon. Katasztrófavédelmi szakemberek gyakorolták a sugárfelderítést Kaposváron. Kaposváron gyakorolták a sugárzó anyagok felderítését a régió katasztrófavédelmi mobil laborjának munkatársai. A képzésen Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskunvár megye szakemberei vettek részt, akik elméleti tudásukat gyakorlati feladatokkal is kiegészítették. A gyakorlat szerint egy elképzelt káreseményt kellett kezelniük, ennek részeként pedig egy alacsony aktivitású sugárforrást is fel kellett kutatniuk. A gyakorlat arra szolgált, hogy egy esetleges veszélyhelyzetben a szakemberek gyorsan, biztonságosan és egymással összehangoltan tudjanak dolgozni. Az ilyen képzések azért is fontosak, mert egy sugárzó anyaggal járó balesetnél a pontos felderítés és a megfelelő védelem alapvető a beavatkozók és a környezet biztonsága szempontjából. Két kaposvári lakásba is bepróbálkozott, most bíróság elé kerülhet. Két kaposvári lakásba is megpróbált bejutni egy férfi, de egyik alkalommal sem járt sikerrel. A kaposvári járási ügyészség most újabb vádat emelt a büntetett előéletű férfival szemben, aki a vád szerint egy korábbi elfogása előtt követte el a két lopási kísérletet. A belvárosi lakásoknál a tulajdonosok időben észrevették, hogy valaki megpróbál bejutni hozzájuk, ezért a férfit mindkét esetben tetten érték. Így végül egyik helyről sem tudott semmit elvinni, és üres kézzel menekült el. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést indítványozott vele szemben, emellett azt is kérte, hogy tiltsák el a közügyek gyakorlásától. Falat bontott a betörő, hogy bejusson a dohányboltba. Nem az ajtón próbált bejutni egy mernyei dohányboltba egy férfi, hanem egyszerűen kibontotta az üzlet hátsó falát. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető egy lyukat ütött a falon, majd ezen keresztül jutott be az üzletbe, hogy értékeket szerezzen. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit szeptember 29-én találtak meg egy lakatlan pince közelében. A férfi rejtek helyén a betöréshez használt eszközöket és az ellopott tárgyakat is megtalálták, ezeket a nyomozók lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, az ügyben pedig tovább folytatódik az eljárás.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére Kaposváron nyugodt, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel és gyenge légmozgással. Napnyugta után gyorsan hűl a levegő, este 18 fok körül alakul a hőmérséklet, később pedig 12-13 fokig csökken. Éjszaka is száraz, többnyire derült időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton itt, most. Rádió most.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Medgyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. 2 kaposvári belvárosi lakásba is megpróbált besurranni egy férfi, de mindkét alkalommal tetten érték. A büntetett előéletű férfi ellen most újabb vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A vád szerint a férfi még azelőtt követte el a 2 lopási kísérletet, hogy egy korábbi ügyben elfogták és letartóztatták volna. A lakásokból végül semmit nem tudott elvinni, mert a tulajdonosok észrevették és tetten érték. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A megállapodás részeként a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott összege miatt indított perektől. A pénzből rendezhetik a főváros elmaradt számláit, és befizethetik a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét is. A megállapodás szerint az állam a jövőben fele részben tulajdonosa és finanszírozója lesz a BKK-nak, így közösen működtetnék a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedését. Emellett egyesítenék a budapesti parkolási rendszert, a bevételekből pedig útalapot hoznának létre, amelyből a fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére Kaposváron nyugodt, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel és gyenge légmozgással. Napnyugta után gyorsan hűl a levegő, este 18 fok körül alakul a hőmérséklet, később pedig 12-13 fokig csökken. Éjszaka is száraz, többnyire derült időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Shape up and man.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 2-a péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. Ma esti műsorunkban, amelyre szeretettel invitálok minden hallgatót, szó lesz két lezajlott eseményről, a nyitott piacok napjáról és a Cannes-ról, továbbá művészetről, gyógyúszásról, szőlőtermesztésről és helytörténetről is. Már kezdünk is! 3 napon át Kaposvárra figyelt az agrárszakma, véget ért a Cannes egyetemi napok. A látványos állatbemutatók és családi programok mellett szakmai konferenciákon keresték a választ az ágazatot érintő legfontosabb kihívásokra. A klímaváltozás, a technológiai fejlődés és az állattenyésztés jövője egyaránt napirendre került. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
2: A 2026-os év rendkívüli nehézségek elé állította az egész agrárágazatot. Erről beszélt a Cannes egyetemi napokon Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora.
3: Amikor mezőgazdaságról beszélünk, nem csak állattenyésztésről, hanem általában mezőgazdaságról, akkor most nehéz jó hírekről beszámolni. És a 2026-os év ilyen szempontból különösen demokratikus volt, mert mondhatom azt, hogy mindenkit sújtott. Tehát nem az a szokásos évtizedeken keresztül megszokott rend volt, hogy egyik ágazat válság volt, a másik jobban teljesített, az egyik növény eredményesebb volt, a másik növény azért visszavetett, most mindenki. Tehát jó híreket nehéz mondani, mégis egyetlen egy jó hírt szeretnék mondani, ami a jövőt érinti és a jövőre vonatkozik. Amikor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet 2021. február 1-én létrehoztuk, az is egy kis jubileum most már 5 éve ebben a formában, akkor én azzal szembesültem, hogy alig van állattenyésztő mérnök. Volt olyan szak, ahol nulla darab hallgatót tudtunk fölvenni. Összesen az egyetemre megnéztem, 41 diákot vettünk fel állattenyésztő szakra 2021-ben. Hogy jó hírt mondjak, örömmel jelentem, hogy 2026-ban 160 diákot vettünk föl összességében. Fejezetten az állattenyésztés miatt jönnek az egyetemre. Én azt gondolom, ez egy biztató jövőképet vetíthet előre, hogy van lesz olyan szakember, akikre számíthat az ágazat. És azt tudom mondani, hogy amikor arról beszélek, hogy jelentősen növeltük a hallgatók, felvett hallgatóknak a számát az egyetemre, megdupláztuk 2021 óta, az ágazat számára kulcsterületeken sikerült jelentős növekedést elérnünk. Tehát ilyen az állattenyésztő mérnök, ilyen a mezőgazdasági mérnök, ilyen az osztatlan agrár mérnök képzés, takarmányipari szakmérnök, tehát amelyek a legfontosabbak, amelyekből a legnagyobb szükség van szakemberekre. Ezt a növekedést úgy tudtuk elérni az elmúlt időszakban, hogy évről évre növeltük, emeltük a bemeneti ponthatárokat. Minden válság, hogyha korszakváltásként tekintünk rá is, akkor előrevetíti annak a lehetőségét, hogy fölépítsük közösen együttműködésben a következő évtizedek sikeres mezőgazdaságát és vidékfejlesztését.
2: Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke szerint a jelenlegi kihívások közepette különösen fontos a hosszú távú stratégiai gondolkodás.
4: A nem megvalósító stratégia az álom, viszont stratégia nélkül dolgozni az rémálom. És itt van a dolognak a lényege, hogy igenis meg kell határoznunk ezeknek a problémáknak az irányát, és válaszokat kell ráadni. És itt kell üdvözölnöm a minisztériumnak azon álláspontját, hogy egy agrárstratégiát fog letenni az asztalra. Igen, egy agrárstratégia nélkül bizony csak vakrepülés tudnánk végezni.
2: Búza László államtitkár az élelmiszeripar korszakváltásának szükségességét hangsúlyozta, amelyben az állattenyésztőknek is kulcs szerep jut.
5: A jövőről, amelyet egyre többen nevezünk úgy, hogy az új élelmiszer Magyarország. Sokan kérdezik, az Európai Unió élelmiszerei általánosan biztonságosak, akkor miért van szükség új célokra? Azért, mert a jövő kérdése már nem csupán az élelmiszer biztonság. A jövő kérdése, hogyan tudunk olyan élelmiszert előállítani, amely aktívan hozzájárul a magyar emberek egészségéhez, egészségfejlesztéséhez. Nem egyszerűen ártalmatlan, hanem egészségfejlesztő. Nem egyszerűen ellenőrzött, hanem a lehető legmagasabb minőségű. Nem egyszerűen megfelel az előírásoknak, hanem példát mutat Európának. És ebben Kaposvárnak újra történelmi szerepe lehet. mert itt van együtt a genetika, az állattenyésztés, az állategészségügy, a takarmányozás, az élelmiszeripar és az egyetemi tudás és annak alkalmazása.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó lenni, jó enni a piacon. Kaposváron is közös reggelivel indult a nap a nagypiacon az országos nyitott piacok napján, amelyet immár negyedik alkalommal rendeztek meg. Az idei piac a város szíve motto arra hívta fel a figyelmet, hogy a piac nem csupán a bevásárlás helyszíne, hanem találkozási pont, közösségi tér és a helyi ízek otthona is.
2: Terike néni rendszeres vásárló a kaposvári nagypiacon, így örömmel kóstolta meg a piaci reggelire készült finomságokat is.
3: Hallgatva a rádiót gondoltam, hogy eljövök ezt a finomságot, mert én ugyan sokat hisztam, de nem eszek se szalonát, semmit, már meg kenyeret sem, és így ezt a kis falatot, és utána megyek tekárni majd.
4: Szik járni a piacra egyébként?
3: Jövök majd, tojás, befőzni való, salátáért most beszéltem az Erzsikével, mindig ott veszek káposztát, hagymát, és egy hatalmas vajlin csalamádi, és az isteni.
4: Akkor gyakran tetszik járni minden héten?
3: Szinte minden héten lejövök. Itt a barátokkal nyugdíjas találkozó. Itt van szinte.
4: És miért jó egyébként a kaposvári nagypiac? Miért ajánlanál másoknak?
3: Mert itt a közösség úgy olyan baráti a hangulat, és mindenkivel egy-két szót, ha nem is ismerem, de azért köszönünk egymásnak. A zöldségféle, a paradicsom, az uborka, minden olyan, hogy mintha otthon Gyöngyös pusztán szedtük volna kádbe.
2: A kezdeményezés célja, hogy az őstermelők és a kereskedők portékái még közelebb kerüljenek a vásárlókhoz. A kaposvári piaci reggelihez a Kovász Virág Pék műhely is örömmel ajánlotta fel termékeit, mondja a Török Viktória eladó.
5: Kifejezetten a fehér kenyereinket, ezek is vadkovásszal készülnek, különböző méretben kapták a reggelisztetők. Ez egy ilyen lazább állagú, lyukacsosabb kenyér. Nagyon viszik egyébként, ez az egyik legnépszerűbb.
4: Ez a mai nap miért lehet hasznos, akár az itteni kereskedőknek, őstermelőknek, mi az, amit meg lehet itt ma mutatni?
5: Az embereknek valahogy vissza kéne térni ők a piacra, szerintem, mert nagyon elviszik a vásárlókat a multik. Ugye olcsóbb is, sokszor a multiban az áru, egy helyen meg tudnak venni mindent, de itt is az a helyzet, hogy mindent meg lehet venni, amit szeretne az ember. Nem mindegy az legalábbis számomra, hogy egy magyar vállalkozónak fizetek, vagy pedig egy külföldi ismeretlennek. És barátságos tényleg a piac, amióta itt vagyok, nagyon szeretek itt lenni, és ezek a rendezvények azért jók szerintem, mert hívogatja az embereket, a vásárlókat, és ezáltal mi is jobban ismertek meg leszünk, ugye, amit ugye szeretnénk, hogy kicsit fellendüljön az üzlet.
2: A kaposvári nagypiac rendszeres résztvevője a nyitott piacok napja országos kezdeményezésnek. Kovács Sándor, a kaposvári nagypiac ügyvezető igazgatója.
4: A kaposvári nagypiac ismét csatlakozott a nyitott piacok napjához. Miért döntöttek így?
6: A kaposvári nagypiac mindenféle alapanyag, ami a piac reggelin rendelkezésre áll, az a felajánlásokból tevődött össze. A zöldségesek, a húsos bérlőink ajánlották fel az alapanyagot, és ezért tartottuk fontosnak, hogy megmutassuk, milyen alapanyagokból lehet egy reggelit előkészíteni itt a piacon.
4: Mi volt a tapasztalat, mennyire voltak nyitottak a nyitott piacok napjára az őstermelők és a kereskedők?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-ban minden itt megtalálható termék felajánlásból készül, úgyhogy jó hozzáállás. Fogadták a bérlőink.
4: Most már néhány perc, én is itt vagyok a kaposvári nagypiacon, és azt látom, hogy folyamatosan jönnek a vásárlók. Mennyire népszerű már ez a program?
6: Először kerül ez itt nálunk megrendezésre, ez a piac reggeli. Ebből kifolyólag kicsit ilyen puhatolózó az emberek viselkedése, de azt látom én is, hogy folyamatosan fogynak a termékek.
4: Szerintem a finom illatok azok azért ide csalogatják a vásárlókat. Tényleg annyira csalogatóak, hogy én is mondanám, hogy menjünk közelebb, és vegyük szemügyre, hogy mi minden található ezen az asztalon, és nagyon szépen gusztusosan van tálalva a reggeli, szóval mint egy négycsillagos szállodában nagyjából.
6: Igen, meg kell, hogy említsem a kollégámat, ő séf tapasztalatokkal bír, úgyhogy igen, rutinosan állít össze minden ilyen falatot. Van itt főtt tojás, sült tojás, tükörtojás, zöldségek, sonka, bacon, virsli, széles a választék.
4: A kaposvári nagypiacon gyakori, hogy programokat szerveznek, ez miért fontos?
6: Fontos, hogy az emberek ne felejtsék el, hogy a piacon jó lenni, ugye a nyitott piacok napja erről szól, itt indul az emberek reggele.
4: Jó lenni és jó enni, akkor így a mai napon mindenképpen.
6: Pontosan.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
7: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Több mint három évtizede várja a képzőművészeket a Kapos Árt Egyesület. A szervezet múltjáról és jövőbeni terveiről Széki Éva kérdezte Halmos Klára grafikus művészt, a civil szervezet titkárát.
2: Mert az egyesület neve Kapos Árt, hogy nem csupán kaposvári művészeket vártatok ebbe az egyesületbe.
3: Igen, ez Kaposvár a székhelye ennek az egyesületnek, de soha nem zárkoztunk el attól, hogy olyan művészekkel is kapcsolatba kerüljünk, akik tehát hasonló szemléletben dolgoznak, mint ahogy az egyesületünk alapító tagjai annak idején, és ezek a művésztelepek, aminek híre ment és országos, illetve nemzetközi elismertsége van. Jöttek művészek, akik szerettek volna belépni, vagy egyáltalán részt venni a művésztelepnek a munkájában, vagy az egyesület életében, és végül is a vezetőség ilyen esetekben a felvétel mellett akkor döntött, hogyha a munkájában és tevékenységében is támogatta azt a közeget, erősítette azt a közös magot, amely tovább tud lépni, és aktívan akar is dolgozni is, és a munkáival megjelenni is, és egyre nagyobb az a munka, amit a szervezésbe bele kell fektetni, egyre nagyobb a követelmény, ezért szükség van olyan emberekre is, akik a szervezésben is segítenek.
2: Említetted, hogy hasonló szemléletű művészeket vártatok az egyesületben. Mi az a közös kapcsolódási pont, ami összeköti az egyesület tagjait?
3: Hát alapvetően érdekelje a mai világ, a környezetünk, a szemléletmódjában, hát hogy a tükröződjön a lelki világa olyan módon, hogy nem feltétlenül nem feltétlenül formálisan jelenjen meg, tehát itt nem képfestészetről, nem konkrétan portréfestészetről beszélünk, hanem egy komplex produktumról, ami a színekben, formákban mondja el a társadalmunknak a viszontagságait, vagy a társadalommal kapcsolatos élményeket, illetve a léleknek a kisugárzása, tükröződése megvalósul ezekben az alkotásokban. Vannak figurális festők is, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs, csak szemléletében egy magasabb színvonalat képvisel, ami alapján, ugye mi tagjai vagyunk a Magyar Képző és Iparművészeti Társaságok Szövetségének, ahol fontos a minőség, tehát mindenki, aki tagja az egyesületünknek, az a Magyar Alkotóművészek Egyesületének is valamelyik tehát szekciójának tagja, tehát így képgrafikus, vagy festőművész, vagy szobrász, vagy keramikus, vagy művészettörténész, tehát hogy egy bizonyos magasabb szintet kell képviselnie.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A 18 éves kor alatti gyermekek részére társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető ellátásnak számít a gyógyúszás, ezért térítésmentes a kaposvári virágfürdőben. A foglalkozásokra heti rendszerességgel 2 nap áll rendelkezésre, mely lehetőséget biztosít arra, hogy szakember irányításával az egészségmegőrzés és gyógyulás mellett az úszás személyiség formáló hatásaiban is részesüljön a gyermek. Erről Horváth Szabolcs kollégán kérdezte Császárné Kis Edina úszásoktatót is, az egyik résztvevőt.
2: Miért előnyösebb a gyógyúszás mondjuk a hagyományos úszáshoz képest?
3: Hát itt elsősorban a versenyúszásra nem szabad gondolnunk. A versenyúszás azért ez egy elég mennyiségi úszásról van szó, sokat úsznak a gyerekek, itt viszont nálunk pont a minőségi, kisebb mennyiségeket úsznak a gyerekek, és éppen azért, mert a gyógyúszásnál sokszor nagyon úgy vannak a gyerekek, hogy valamiféle problémával keresnek meg bennünket, vagy aszmás, légúti megbetegedés, gerincferdülés, mozgáskoordinációs végtaghiányos gyerekek, akikkel másféle szinten, és nem lehet túlterhelni őket egy ilyen másfajta könnyedebb és minőségi úszással próbáljuk megragadni és itt tartani.
2: Hogyan zajlanak ezek a foglalkozások, mit kell tudnunk róluk?
3: Először is nagyon fontos a szintfelmérésük, megnézzük, melyik gyerek mennyire tud úszni. Vannak a kisebb csoportok, akik picik és még nem úgy nincsenek tisztában, nem sajátították el az úszás alapjait, ővelük itt a medencés foglalkozáson fejlesszük fel őket, és amikor már a medencébe megfelelő minőségben tudnak úszni, akkor fölkerülnek a platformra, ahol már egy kicsit magasabb terhelést is tudunk nekik adni, és ahol már a platformon ügyesen tudnak haladni és fejlődnek, úsznak, akkor átkerülnek egy másik csoportba, ahol már a mélyvizes foglalkozással tudjuk fejleszteni őket, a különféle problémájuk vagy betegségüket tudjuk javítani.
2: Mit tudunk tanácsolni azoknak a szülőknek, akik most gondolkodnak ezen a lehetőségen, és kíváncsiak arra, hogy mennyi időt vesz igénybe a foglalkozás attól a szinttől kezdődően, hogy megtörténik a szintfelmérés, addig a szintig, amíg azt lehet mondani, hogy ő már elérte azt a szintet, hogy mondjuk további foglalkozásra nincsen szüksége.
3: Hát igazából nálunk 18 éves korig lehet jönni úszni, addig foglalkozunk a gyerekekkel. Itt igyekszünk megtanítani nekik az úszás alapokat, és a saját testi deformitásoknak vagy a problémájuknak megfelelő feladatok megtanítani a gyerekeknek, hogy amikor már ebből a körből sajnos kiesnek a 18 éves kor felett, tudják ugyanezeket a feladatokat használni felnőtt korban, mert igazából az úszás az kezdetektől az életünk végéig egy hasznos sporttevékenység, ami kevésbé terheli meg úgy az ízületeinket, mint egy futás, vagy egy ilyen labdajáték, vagy bármilyen más ugráló sport, úgyhogy ez sokkal jobb és ízületes barátibb mozgásforma a víz hatásából kifolyólag. Mi igyekszünk minden feladatot megtanítani különféle testi deformitásoknak, vagy az aszmásoknak, tüdőkapacitás növelés, amivel későbbiekben felnőtt korban sokkal könnyebben tudják átvészelni a napjaikat, meg az életüket tudják javítani. Úgyhogy ezért is jó, hogyha a gyerekek hozzánk jönnek úszni, mert meg tudjuk tanítani nekik ezeket a feladatokat, amiket felnőtt fejjel, felnőttként is ugyanúgy tudnak alkalmazni.
2: Császárné Kis Edina, köszönjük szépen a hasznos információkat.
3: Köszönöm szépen.
2: És közben Ferenci Zsomborral beszélgetek, aki már egy jó ideje részt vesz a gyógyúszásokon. Pontosan mióta?
4: 4 éve úszok már a virágfürdőbe, rendszeresen, heti 2 alkalommal. Eddig minden héten, hétfőn és szerdán jártam gyógyúszásra.
2: És mi a véleményed az oktatókról?
4: Segítőkészek, mindenben tudnak segíteni nekem, még kérdésem van.
2: Körülbelül hány fős a csoport, mert gondolom csoportokra vagytok osztva a gyógyúszásokon, mennyien vesztek részt egy-egyet abban egy-egy foglalkozáson?
4: Igazából olyan átlagban olyan 10-11-en szoktunk lenni, de szokott olyan is lenni, lenni, hogy többen vagyunk, mit tudom én, ilyen 15-16-an, de az a nagyon maximum.
2: És érzel-e fejlődést és változást, illetve úgy fogalmazom meg a kérdést, hogy nagyjából mennyi idő után kezdted el érezni a változást, a gyógyulás hatását?
4: Hát ugye évente szoktam járni a kórházba kontrollra az orvoshoz, az ortopédiára, és két év után mutatta azt, hogy javul a hátam, és én is érzem a hátamon, hogy jobban tudok tőlem, tehát nem fáj annyira a mozgás.
2: Ha sokkal koordináltabban tudsz mozogni, könnyedebb a mozgás.
4: Igen.
2: Ugye ez az orvosi része, de maga, amit te tapasztaltál, még a vizsgálaton kívül, az már korábbi időpont volt?
4: Igen. Én egy éven belül már úgy éreztem, hogy azért a hatását kifejti.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Egykoron dr. Gombos Sándor volt a Nemzeti Agrárkamara vármegyei vezetője, de nem távolodott el azóta sem az agráriumtól. Külföldi tapasztalatairól és saját gazdaságáról Molnár Vilmos beszélgetett vele.
2: Én magam egy szőlőbortermelő családból származom, ameddig vissza tudok tekinteni, az őseim szőlőbortermelők voltak. Én magam is nagyon korán mondhatom azt, hogy kisgyermekkoromban megismerkedtem a szőlőműveléssel, és hát nem utáltam meg. Az első dolgom, amikor önálló keresettel rendelkeztem, illetve önálló ember lettem, az volt, hogy szőlőt telepítettem magamnak, és hát azóta is fenntartom, van egy hát ilyen közepesnek nevezhető szőlőbirtokunk, hát a feleségem közösen csinálunk. Saját szórakozásomra a törvényes keretek adta lehetőségek között készítek valamennyi bort, többfélét, fehéret, rozét, vörösbort. Hát ez inkább így a család meg a barátok ízlésének megfelelő bor. Itt mi nem értékesítünk bort, hanem csak gyakorlatilag a barátoknak ajándékozunk, illetve hát ilyen baráti összejöveteleken meg a család saját fogyasztására készítünk bort, hiszen már a lányaim is felnőttek, lassan az unokáim is felnőttek, tehát a kulturált borfogyasztás van a családban, mindig is volt, és én nagyon fontosnak tartom egyébként egy kulturált borfogyasztás, én szerintem az egészséget erősítő dolog, és azért készítünk többféle bort.
3: Nyugodtan mondhatom azt, hogy a borhoz való kötődésed egyik eredménye az is, hogy szívügyednek tekinted a balatoni borok helyét a piacon.
2: Mindenütt a fejlett világban a helyi terméket azt előnyben részesítik, nekünk is előnyben kell részesíteni, helybéli ember munkáját, illetve helybéli ember jövedelmét támogatjuk azzal, hogyha helybélit fogyasztunk. Megítélésem szerint a balatonboglári borvidék nem csak az ország, hanem a világ egyik legszínesebb borvidéke is. Gyakorlatilag itt az egészen könnyű, gyümölcsös üde fehérborok vagy gyöngyöző boroktól a pezsgőkön át a rozé, illetve a nagy vörös borokig szinte minden megterem, ugye senkinek nem kell bemutatni az itt készülő pezsgőket, illetve hát azokat az illatos, gyümölcsös, könnyű fehérborokat, amikkel hát a korai 60-as években is már nemzetközi sikereket értek el a Dél-Balatonról, megteremtődött bizonyos borászok jótékony tevékenysége által a nagy vörösborok készítésének a föltétele is. Ma már emblematikus vörösborok is készülnek. Dél-Balatoni borvidék egyre sikeresebb az országos borversenyeken. A turizmust kell kiszolgálni a Dél-Balatoni borvidéknek, mert abban a szerencsés helyzetben van,

0: minden más borvidékkel szemben. A legnagyobb turista forgalom ezen a borvidéken van. A 80-as években döbbentem rá, ugye Hollandiában, amelyik egy abszolút nyitott társadalom, és azt gondolná az ember, hogy mindenfélét vesznek, hát a holland háziasszony addig nem vesz le a polcról idegen árut, amíg holland megfelelője van. Ami még jobban megdöbbentett, a háziasszony minden nap, minden reggel elment a piacra vásárolni, és minden nap hozott egy csokrot. És mondta neki, hogy te a tegnapi is szép még. Azt mondta, hogy engem anyám úgy nevelt, hogy az anyagi helyzetet vegyél minden nap egy csokrot, mert kertészt tartasz el vele. Tehát ezt a szemléletet, ezt nekünk is be kéne vezetni. Például spanyolok 70 kg sertéshús tesznek meg évente, kétszer annyit, mint mi, de nem vesznek boltba. Minden városi spanyolnak megvan a vidéki spanja, ahol megveszi. Nem vesznek boltba húst, hanem minden városi családnak megvan a vidéki spanja, ahova már az illető háziasszony nagyanyja is járt, és ott megrendelik a gazdától, aki nevel is disznót, le is vágja, teljesen az igényei szerint feldolgozza. Csinál 6 szeletes vákumcsomagot, 12 szeletes töltelékeket.
1: Jó pár gazdát eltartanak.
0: Abszolút, abszolút. Tehát gyakorlatilag ez az iszonyatos sertéshús forgalom, ez szinte a közvetítő kereskedelem megkerülésével történik. Ha hiszik, hanem spanyolok 40 millió sonkát esznek meg évente. Mint mondtam, ez szinte teljesen a közvetítő kereskedelem kikerülésével történik. Gyors éttermek helyett ilyen úgy hívják, hogy sonka múzeumok, tehát gyakorlatilag ott csak sonkát, meg értékes töltelék, száraz töltelék árut lehet kapni. Beszalad a broker, adnak neki két finom szelet sonkát, két szelet valami fölvágottat, anélkül, hogy kérné, kap egy fél deci vörös, spanyol vörös bort. De az ember bemegy az utolsó 200-300 lelkes település kocsmájába, friss sertéssültet tud kapni. Ugye ma már a csomagolás technika lehetővé teszi, hogy egy vákumcsomagolt szelet az fagyasztás nélkül is hetekig eláll. Az a dolga csak a kocsmárosnak, fölmelegíti, fölforosítja a sertészsírt, előveszi a vákumcsomagból a néhány szelet húst, azt megsüti, aztán csinál hozzá egy helyi valamilyen desszertet is. A legkisebb kocsma egy komplett, nagyon kulturált ebédet tud adni, de ennek föltétele az, hogy ezek a vendéglők, ezek a kis kocsmák, ezek nagyon-nagyon szigorúan tartják a minőséget. Tehát ugye nálunk abba bukik meg a falusi turizmus, meg ezek a kisebb üzletek, hogy ugye nem figyelnek oda a minőségre. A borászok is tudják, általában az élelmiszeriparban ott nagyon nehéz kuncsaftot szerezni, de elveszteni meg nagyon könnyű.
1: Ezt a spanyol példát áthoztuk Őszélfára. Nagyon jó lenne, hogyha több ilyen hely lenne Somogy megyében is, ahol tudok enni egy a szomszéd erdőből számozó sült vargányát, akár egy jó szarvas szelette.
0: Somogy megye az ország talán legszínesebb megyéje. Ugye itt minden van, az Észak-Somogyban van turizmus, bor, közepén itt vannak az erdők, abszolút hatalmas gasztronómiai érték, ugye itt van rengeteg vad, hal, vad, az erdőkben gomba, ami még ugye valaha nagyhatalom voltunk gyógynövényekben is, ugye a herbária virágzott, az öltfűszerek egyre nagyobb szerepet játszanak a gasztronómiába. Egyébként ki kéne ezt jobban is használni? Angliában a vendéglők, a vidéki vendéglők nagy részére a kerítésre ki van feszítve egy nagy molinó, és arra ráírva, hogy ebben a vendéglőben csak 30 mérföldön belül területről szerzünk be alapanyagot. És ez vonzó. Ugye nekem is az egyik legnagyobb problémám az, hogy a városi emberek nagy része nem is tudja, mit jelent az, hogy friss zöldséget vagy friss gyümölcsöt enni. Ennek ugye feltétele, hogy korlátot szabjunk a távolságnak. Tehát gyakorlatilag, hogyha itt is egy 30-40 kilométeren belülről szereznék be az alapanyagot, akkor az egyben a frissességét is garantálja annak, ami egy teljesen más íz. Javaslom mindenkinek, hogy
1: például szennai disznót kéne, nem pedig osztrákot vagy lengyelt.
0: Például, vagy bárki próbálja ki, hogyha lehetősége van mondjuk vidéki rokonnál vagy hozzátartozónál, hogy vegyen le egy nyári reggelen egy szembarackot a fáról, azt kóstolja meg, majd menjen el egy szupermarketbe, vegyen ott egy gyümölcsöt, amelyik mondjuk 1000 kilométert utazott, hasonlítsa össze a két kajszi barackot vagy a két őszi barackot, megdöbbentő ízkülönbségre utal, de ugyanezt elmondhatnám a sárgarépáról vagy a paprikáról vagy bármi másról.
1: Messze van még az időszak, hogy Somogyban eljutunk idáig, vagy ebben az országban?
0: Sajnos igen, ezt a fajta szemléletformálást gyermekkorban el kell kezdeni, és próbáljuk felhívni a figyelmet az egészséges táplálkozásra, illetve a helyi termelőkre.
2: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. 91.2

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ma is érkezik a helytörténeti rovat Májerné Bocska Ágnes idegenvezetővel és Róth Balázsi Hunorral. A téma továbbra is a zárda épülete.
2: A múlt héten az egykori zárda történetéről mesélt Májerné Bocska Ágnes, aki ma további történeteket hoz az épületről.
3: A múlt alkalommal nem beszéltünk arról, hogy magát az épületet 1873. szeptember 29-én szentelték fel. Pribék István volt a püspök, aki felszentelte a mi épületünket, és az is nagyon tetszik nekem ez a történet, hogy az ünnepséget reggel 8 órakor ágyulövésekkel kezdték, tehát a Kossuth téren egy ágyulövés.
2: És az rendes volt, nem ilyen pirotechnikai történet, amivel most imitálják.
3: Úgyhogy az egész főtér megtelt az érdeklődőkkel és a látogatókkal, meg hát azokkal a kíváncsiakkal, akik gondolták, hogy ide küldik majd a gyermekeiket. Ott hagytuk abba, hogy 7 apáca volt, aki megkezdte az oktatást, úgyhogy a 7 apácát egy hölgy karonfogva vezette be a zárda épületébe, tehát jelképesen átadták ezt az épületet így. Egyébként az apácak a paulai Szent Vincéről elnevezett rendhez tartoztak. És az első főnökről is tudjuk, hogy Priyes Kerubina volt. Tehát ő volt az első főnöknő. Egyébként az iskolai igazgatója pedig a mindenkori plébános, aki a nagy templomban dolgozott, mondjuk így. Viszont a másik történet, amit szeretnék elmesélni, az napjaink története, de ide kapcsolódik az apácákhoz, és amióta ez nálunk a Turinform irodában megesett, azóta én a csoportokkal is előszeretettel megosztom, mert hogy ez a turizmus. Tavaly pont a pandémia kezdetén voltunk, tehát január-februári időszakban voltunk, amikor a Turinform irodába érkezett egy angolul beszélő férfi és nő, egy ilyen középkorú pár. Nem derült akkor még ki, hogy ők testvérek. És minden áron egy olyan intézetet kerestek rajtunk, tehát egy olyan épületet kerestek rajtunk, ami árvaház volt annak idején. Tehát mondták, hogy a háború előtt, a háború alatt nem tudják pontosan, hogy mit is keresnek, de árvaházat. És az apácákat emlegették. Most én gondoltam, hogy a zárdáról lehet szó, de ugye feszegettük ezt a kérdést, mert amikor ilyennel jönnek a turisták, hogy temetőt keresnek, valami régi épületet, akkor annak van egy családi hozadéka. És ugye firtattam, hogy mit lehet tudni erről az épületről, nem sokat tudtak. És akkor azt mondta a férfi, várjak egy kicsit, elővette a telefonját, telefonált, majd átnyújtotta nekem a telefont, és azt mondta angolul, hogy kérlek, magyarul beszélj. És átvettem a telefont, akkor láttam a héber kijelzőt. Tehát itt már kezdett gyanús lenni a dolog, hogy hova fogunk kiukadni. Átvettem a telefont, magyarul bemutatkoztam, köszöntem, és megkérdeztem, hogy mibe segíthetek. És hosszú másodpercekig csönd volt a telefonban, amikor egy nagyon idős női hang beleszólt, és csak annyit mondott, hogy 16 éve a férjem halála óta nem hallottam magyar szót. És elkezdett sírni. És elkezdtünk beszélgetni, akkor mondta, hogy ezek szerint a gyerekeim ott vannak önöknél.
2: Ó, ezt már hallottam tőled, Ági. A néni akkor még alig 7 éves volt, ide emigráltak Lengyelországból, és a gyermekkorát itt töltötte Kaposváron, a zárdában. Hogyan folytatódik a történet?
3: Itt ismerkedett meg a férjével 16 évesen. Ők akkor elindultak a nagyvilágba, végül is Izraelben kötöttek ki, és ettől kezdve már nem volt magyarországi kapcsolat.
2: Erre mondják azt, hogy velünk él a történelem.
3: Igen.
2: Egy utolsó kérdést engedj meg, Ági. Meddig működött itt zárda? Ezt lehet tudni? Vagy hogy mikor ért véget a zárdának a története? És mondjuk el azt is, hogy mi van ott most?
3: Igen, lehet tudni, mert a második világháború után államosították ezt az épületet, és a nővéreket elűzték innen. Hát nem csak nálunk, hanem máshol is, ugye ez annak idején így történt. Úgyhogy a rendszerváltás után került vissza az épület a katolikus egyház tulajdonába, és 1991-ben a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium nyitott, és azóta is ott működik.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő kedden este 8 órakor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomost.hu e-mail címre. Ha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom, stábunk nevében Györfi Bettát hallották. További szép estét kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Közelebb rakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patricia vagyok. Az idősek munkája is építette Kaposvárt. Az idősek hónapja alkalmából köszöntötte Kaposvár szépkorú lakóit Szita Károly. A polgármester a Rádió Mostban arról beszélt, a város fejlődésében azoknak is komoly szerepük van, akik ma már nyugdíjasok. Mint mondta, együtt építették Kaposvárt olyan várossá, amilyen ma. Az idősek napig programsorozat részeként ma ünnepi gálaműsort rendeztek a Kaposvár arénában, ahol a színpadon Delhusa John és Kató néni is fellépett.
2: Az a korosztály, aki meg fog jelenni ma este, ők építettük, együtt építettünk Kaposvárból európai város. Vagyis egymásnak tudunk gratulálni, és egymással tudjuk megbeszélni, hogy vajon van-e mire büszkének lennünk. És van a kaposvári idősebb korosztálynak mire büszkének lennie, többek között azért, mert egy európai színvonalú várost épített. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a Berzseny utcába még a fürdőkádból itatták a lovakat. Aztán onnét kezdtük, aztán befejeztük az Eszterházi híddal, amit megépítettünk meg az új közlekedési központtal. De ezzel még nincs vége, még megyünk tovább, és ebbe kell bevonnunk, ennek a korosztálynak kell bevonni a nálunk fiatalabbakat, hogy legyenek részesei ők is a városépítésnek, és annak az örömnek, amit ez jelentett számunkra.
1: Falat bontott a betörő, hogy bejusson a dohányboltba. Nem az ajtón próbált bejutni egy mernyei dohányboltba egy férfi, hanem egyszerűen kibontotta az üzlet hátsó falát. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető egy lyukat ütött a falon, majd ezen keresztül jutott be az üzletbe, hogy értékeket szerezzen. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit szeptember 29-én találtak meg egy lakatlan pince közelében. A férfi rejtek helyén a betöréshez használt eszközöket és az ellopott tárgyakat is megtalálták, ezeket a nyomozók lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, az ügyben pedig tovább folytatódik az eljárás. Új vígjátékkal indul a premier hétvége a Csikiben. Pénteken új bemutatóval várja a közönséget a kaposvári Csiki Gergely Színház. Az Egy csók és más semmi című vígjátékot Göttinger Pál rendezésében állítják színpadra, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Domán és Hüse Csaba látható. A történet egy válóperes ügyvéd körül bonyolódik, akinek ügyfelei mellett hamarosan a szerelem, a féltékenység, a titkok és az összekevert levelek is alaposan felkavarják az eseményeket. A darab így nem csak a jogi ügyekről, hanem a félreértésekből adódó komikus helyzetekről is szól. A pénteki premierre csaknem minden jegy elfogyott, az előadás azonban nem egyszeri alkalom. December végéig több időpontban is műsorra tűzi a Kaposvári Színház. Ismét Kaposváron látható a Meggyesi Olvas. Visszatért Kaposvárra Ripple Róna József egyik ismert alkotása, a Meggyesi Olvas. Az 1913-ban készült festmény az elmúlt időszakban a Sándor palotában volt látható, ahová tavaly kölcsönözte a Ripple Rónai Múzeum. Most azonban ismét a kaposvári intézmény gyűjteményét gazdagítja, és a villában tekinthető meg. A festmény egyébként nem csak a múzeum látogatók számára lehet érdekes. A múzeum közlése szerint az alkotásról készült vászonképes hűtőmágnest is meg lehet vásárolni. Így a kaposvári Ripple-Rónai örökség egy kis darabját akár haza is vihetik a látogatók. Kaposváron ezrekhez jutott el a tisztább levegő üzenete. Több ezer kaposvári találkozott már azzal a selfie fallal, amely a tisztább levegő fontosságára hívja fel a figyelmet. Az installáció a Hungary program részeként jelent meg a város különböző pontjain, többek között forgalmas helyszíneken és iskolákban is. A fal előtt gyerekek és felnőttek is szívesen készítettek fotókat, miközben a hozzá kapcsolódó üzenetek arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségének javításáért a mindennapokban is sokat tehetünk. A program a környezettudatos közlekedést, a kerékpározást és a fenntarthatóbb életmódot is népszerűsíti. A kezdeményezés célja, hogy a levegővédelem ne csak szakmai kérdés legyen, hanem minél több kaposvári számára a hétköznapi döntések részévé váljon. Katasztrófavédelmi szakemberek gyakorolták a sugárfelderítést Kaposváron. Kaposváron gyakorolták a sugárzó anyagok felderítését a régió katasztrófavédelmi mobil laborjának munkatársai. A képzésen Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegye szakemberei vettek részt, akik elméleti tudásukat gyakorlati feladatokkal is kiegészítették. A gyakorlat szerint egy elképzelt káreseményt kellett kezelniük, ennek részeként pedig egy alacsony aktivitású sugárforrást is fel kellett kutatniuk. A gyakorlat arra szolgált, hogy egy esetleges veszélyhelyzetben a szakemberek gyorsan, biztonságosan és egymással összehangoltan tudjanak dolgozni. Az ilyen képzések azért is fontosak, mert egy sugárzó anyaggal járó balesetnél a pontos felderítés és a megfelelő védelem alapvető a beavatkozók és a környezet biztonsága szempontjából. Kaposvári fiatalok pályázhatnak ismét a Burza Ungarika ösztöndíjra. Újra támogatást kaphatnak a nehezebb anyagi helyzetben élő kaposvári fiatalok a felsőoktatási tanulmányaikhoz. Az önkormányzat október 5-én indítja el a 2027-es Burza Ungarika pályázatot. Jelentkezhetnek azok a már egyetemen vagy főiskolán tanuló hallgatók, akik szociálisan rászorulnak, de azok a középiskolások és már érettségizettek is, akik jövőre szeretnének felsőoktatásban tovább tanulni. A támogatás a már hallgatóknál két egymást követő fél évre szólhat, a most még középiskolásoknak és felvételizőknek pedig akár 6 fél éven keresztül is segítséget jelenthet. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza szociális irodáján és az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni. Két kaposvári lakásba is bepróbálkozott, most bíróság elé kerülhet. Két kaposvári lakásba is megpróbált bejutni egy férfi, de egyik alkalommal sem járt sikerrel. A kaposvári járási ügyészség most újabb vádat emelt a büntetett előéletű férfival szemben, aki a vád szerint egy korábbi elfogása előtt követte el a két lopási kísérletet. A belvárosi lakásoknál a tulajdonosok időben észrevették, hogy valaki megpróbál bejutni hozzájuk, ezért a férfit mindkét esetben tetten érték. Így végül egyik helyről sem tudott semmit elvinni, és üres kézzel menekült el. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést indítványozott vele szemben, emellett azt is kérte, hogy tiltsák el a közügyek gyakorlásától.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Ma estére Kaposváron nyugodt, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel és gyenge légmozgással. Napnyugta után gyorsan hűl a levegő, este 18 fok körül alakul a hőmérséklet, később pedig 12-13 fokig csökken. Éjszaka is száraz, többnyire derült időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Pénteken debütál a Kaposvári Csiky Gergely Színház új vígjátéka, az Egy csók és más semmi. A darabot Göttinger Pál rendezésében mutatják be, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Dobán és Hüse Csaba látható. A történet középpontjában egy válóperes ügyvéd és ügyfelei állnak, de szerelmi szálak, félreértések, titkok és összekevert levelek is bonyolítják a történetet. A színház szerint a pénteki premierre már szinte minden jegy elkelt. Az előadás azonban december végéig több alkalommal is látható lesz. Kibontotta egy mernyei dohánybolt falát egy férfi, hogy bejusson az üzletbe, a rendőrök fogták el. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető a hátsó falon ütött egy lyukat, majd azon keresztül próbálta megszerezni az elérhető értékeket. A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit egy lakatlan pincénél találtak meg. A rejtek helyen a betöréshez használt eszközöket és az ellopott értéket is lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben az elmúlt héten. Ezért a következő időszakban több helyen is nőhet a fertőzések száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vírus örökítő anyagát többek között budapesti, debreceni, veszprémi, szegedi, pécsi, szolnoki mintákban is kimutatták. A korábban is pozitív helyszínek közül Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen, valamint a budapesti délpesti szennyvíztisztító mintájában is emelkedést mértek. A Népegészségügyi Központ szerint országosan továbbra is alacsony, illetve néhány helyen mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Újraindul a diákváros beruházás. A korábbi terv pályázat alapján jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az állam és a főváros együttműködik a projekt megvalósításában, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, és a társaság menedzsment jogait ismét teljes egészében a főváros kapná. A Rákos rendezői beruházást pedig közös szervezeti keretek között valósítanák meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére Kaposváron nyugodt, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel és gyenge légmozgással. Napnyugta után gyorsan hűl a levegő, este 18 fok körül alakul a hőmérséklet, később pedig 12-13 fokig csökken. Éjszaka is száraz, többnyire derült időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Tegnap rossz napom volt, nem mondtam lehangolt, inkább küldtem egy kis szívet rád. Mikor kelsz reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk.

0: újság, nekem újság.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2, a pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
3: A tükör előtt.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az idősek munkája is hozzájárult ahhoz, hogy Kaposvár mára európai várossá fejlődött. Erről beszélt Szita Károly péntek reggeli rádióinterjújában. A polgármester szerint az elmúlt évtizedekben a város fejlődését azok az emberek is megalapozták, akik ma már nyugdíjasok. Szita Károly elmondta, a városépítésnek nincs vége, ezért fontos, hogy az idősebb generáció tapasztalatait a fiatalok is megismerjék és tovább vigyék. A polgármester 32 éve minden októberben köszönti Kaposvár idős polgárait, az idősek hónapja alkalmából pedig ma ünnepi gálaműsorral is várják őket a Kaposvár arénában. A programon színpadon Delhusa John és Ihos József, vagyis Kató néni is fellép. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető szelfifal elé az elmúlt időszakban. A Hungary program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A szelfifal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját mindennapjait. Napi döntéseivel. Szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25 perc, 45 másodpercen belül érkezett meg a mentő, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legsürgősebb esetek 3/4-énél ennél gyorsabban 20 perc, 10 másodpercen belül értek ki. Ez javulás az augusztusi adatokhoz képest, de még elmarad az OMSZ céljától, amely szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül szeretnének kiérni. A szeptemberi adatok szerint a Nyugat-Dunántúlon volt a legkedvezőbb a kiérkezési idő, ott átlagosan 23 perc alatt érkeztek a mentők a legsürgősebb esetekhez.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma estére Kaposváron nyugodt, csapadékmentes idő várható, kevés felhővel és gyenge légmozgással. Napnyugta után gyorsan hűl a levegő, este 18 fok körül alakul a hőmérséklet, később pedig 12-13 fokig csökken. Éjszaka is száraz, többnyire derült időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, min kellene változtatni és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető selfie-fal elé az elmúlt időszakban. A Hungary program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A selfie-fal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját mindennapi döntéseivel. Október 1-én elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2027-es évfolyamába. A karrierindító program olyan 30 év alatti fiatalok jelentkezését várja, akik pályakezdő diplomásként szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni a hazai közigazgatásban. Aki felvételt nyert, 7 hónapon át dolgozhat majd egy általa választott minisztériumban, utána pedig egy 3 hónapos külföldi szolgálaton vehet részt egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. Ennek során a résztvevők havi 350 000 forintos ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az idősek munkája is hozzájárult ahhoz, hogy Kaposvár mára európai várossá fejlődött. Erről beszélt Szita Károly péntek reggeli rádióinterjújában. A polgármester szerint az elmúlt évtizedekben a város fejlődését azok az emberek is megalapozták, akik ma már nyugdíjasok. Szita Károly elmondta, a városépítésnek nincs vége, ezért fontos, hogy az idősebb generáció tapasztalatait a fiatalok is megismerjék és tovább vigyék. A polgármester 32 éve minden októberben köszönti Kaposvár idős polgárait, az idősek hónapja alkalmából pedig ma ünnepi gálaműsorral is várják őket a Kaposvár arénában. A programon színpadon Delhusa John és Ihos József, vagyis Kató néni is fellép. Pénteken debütál a kaposvári Csiky Gergely Színház új vígjátéka, az Egy csók és más semmi. A darabot Göttinger Pál rendezésében mutatják be, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Dován és Hüse Csaba látható. A történet középpontjában egy válóperes ügyvéd és ügyfelei állnak, de szerelmi szálak, félreértések, titkok és összekevert levelek is bonyolítják a történetet. A színház szerint a pénteki premierre már szinte minden jegy elkelt. Az előadás azonban december végéig több alkalommal is látható lesz. Területlezárást rendeltek el csütörtöktől az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs körül, legkésőbb december 31-éig. A korlátozás több környező, illetve Dunaparti területet is érint. A kijelölt részeken gyülekezést és nyilvános rendezvényt nem lehet tartani, egyes szakaszokon viszont a gyalogos és kerékpáros forgalom megmarad. A lezárás hátterében az áll, hogy az Országház védelmét az országgyűlési őrségtől a készenléti rendőrség vette át.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Kibontotta egy mernyei dohánybolt falát egy férfi, hogy bejusson az üzletbe, a rendőrök fogták el. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető a hátsó falon ütött egy lyukat, majd azon keresztül próbálta megszerezni az elérhető értékeket. A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit egy lakatlan pincénél találtak meg. A rejtek helyen a betöréshez használt eszközöket és az ellopott értéket is lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen 16 biztonsági őr, ezért a rendezvény biztosítását végző cégre több mint 10 millió forintos mulasztási bírság vár. A NAV szerint a dolgozókat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni, ezt utólag például az ellenőrzés megkezdése után már nem lehet szabályosan pótolni. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztrációs kérdés, a bejelentés a munkavállalók jogait és társadalombiztosítási biztonságát is védi.
0: Időjárás jelentés.